Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a legforróbb nyári napokon is, hát ilyenkor az éjszakai órákban azért van egy kis enyhülés, és egész héten játszunk Dunapart festjáték, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játszunk az igazi ma is.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ez szól nem sokára.

0: Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Mire.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most pénteken reggel, ismét különleges helyszínről jelentkezik Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék hajója reggel 7 órakor kifut a Szántódrév kikötőből, a fedélzeten természetesen a teljes reggeli stáb, és Metzger Viki is ott lesz. Viki hozza majd az igazi mai slágereket, a részletek ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Szerintem ezt a dalt is hozza majd Viki.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai sláger

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Bibi Rex és az újdonság a New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Hát mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákos stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy csodálatos brit énekesnő dalszerző, Ray, bár ennél sokkal több, hiszen azzal együtt, hogy függetlenné vált, szakított a kiadójával, egy csomó más feladatot is ő végzett el az új albumon, ami március végén jelent meg, hát például executive producer lett, írt olyan 9400 dalszöveget saját bevallása szerint. Ezt a dalt, Where is my husband-et már több mint 800 milliószor streamelték, és a Billboard Hot 100 listán a 13. helyig is eljutott. Ray-t hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, hogy az igazán korán kellőknek is. Na hát a nagyon korán kellők, akit már biztos várnak, az a kedvenc reggeli csapat, Balázsék, akik 6 óra után érkeznek ide a stúdióba. Pénteken pedig egy nagyon különleges helyszíre kihajóznak a Balatonra ismét, bizony. Balázsék hajója reggel 7-kor kifut a Szántódrét kikötőből, a fedélzeten a reggeli csapat, illetve a BSV és Metzger Viki. Utóbbiak a zenéért felelnek, előbbiek pedig a reggeli műsorért, be nem tudom, nevét cserélnek. Dua Lipát hozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sokan választanak nyáron belföldi úti célt. Segítőpontok Miskolcon, könnyebb eligazodás a bürokrácia útvesztőjén. Teljesítménytúrát tartanak a bükki füves ember tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Sokan választanak belföldi úti célt. Hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon. 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénz szállításra fordítják, mondta rádiónak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
3: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azok az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek több napos belföldi utazáson.
2: Tanácstalan várakozás helyett a hivatalos ügyek minél egyszerűbb és gyorsabb elintézésében segítenek Miskolcon azok a mentorok, akik a Városháza ügyfélszolgálaton dolgoznak majd. A segítőpontnál ülő szakemberek tanácsot adnak a digitális felületek használatához, az online ügyintézéshez vagy akár a szükséges dokumentumok kitöltésében és elküldésében is. A tanácsadókhoz lehet fordulni akkor is, ha egy papíros nyomtatására vagy szkennelésére lenne szükség, de megmutatják azt is, hogy kell időpontot foglalni. A Városház téren már működő segítőpont mellett a közeljövőben a Vasgyári Közösségi Házban is lesz újabb ügyfélsegítőpont Miskolcon, derült ki a megyeszékhely közleményéből. Erdei próbatételre hívják a túrázókat a hétvégén Bükkszentkeresztre. A Zöld Sportok Klubja szervezésében a bükki füves ember Szabó György tiszteletére lehet majd gyalogolni, kocogni és futni, olvasható honlapjukon. Egy 30 és egy 15 kilométeres távot jelöltek ki. A hosszabb szakasznál 9 óra a szintidő, a rövidebbnél 5 óra alatt kell teljesíteni az erdei körútat. A rajtnál a választott távnak megfelelő térképet és feladatlapot kapnak a sportolók. Olyan kérdésekre kell feleletet adni, amelyeket csak az ellenőrző pontokhoz érve lehet megválaszolni. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-észak-keleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó kis dark pop? Jöhet? Lady Gaga-t hozom, és azt a Dead Dance-et, amit a megjelenése után, fú, annyi dalhoz hasonlítottak, Michael Jackson Wannabe Starting Something-jához, a Thrillerhez is, hát max a klip miatt lehet egy kis párhuzam, a Daft Punk hangzásához is, különösen a funkos gitárjáték és Gaga fejhangon énekelt részei miatt, hát biztos, hogy innen is inspirálódott Gaga. Egyébként a párja, Michael Polanski is dolgozott ezen a dalon. Jön már is a The Dead Dance.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó, az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Minil a rádió egyik. Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
2: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
1: Aha.
2: Hát ugye? Persze, hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
1: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van, annyi.
2: De a szerelem az meg ilyen.
1: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az első...
2: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
1: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
3: Vagy... De hol ismerkednél más?
1: Hát, igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod.
2: De
1: azért.
2: Lettél szerelmes, hát ne hallod.
1: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
2: Nagy beszélgetések vannak, lelkikötődés. A lelkikötődésben nincs megállás, a szexben van.
1: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
3: Szerelem van.
1: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok. Akkor
2: oké. Akkor oké.
1: Szeretném meggyódni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
2: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
3: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
2: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
1: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás, dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
2: Nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
1: Igen.
2: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
1: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Ja. Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
3: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
2: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
1: Megcsinálod.
2: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
1: Nincs ezzel baj.
3: Kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
1: Aztán meghal.
2: Aztán ott hagyod.
3: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
1: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
2: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
1: Így van, be kell menni, ott voltál.
2: Be, ott voltál, igen, letudva.
1: Így van, igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Ha oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk fel.
2: Hogy csinálod?
1: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
3: Na miért?
1: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Gyógyjá, nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni. Ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
2: és
1: gané.
2: És még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
1: Igen, ugye, nem vagy barát.
2: Hogy itt egy egyszerű igen. Szex van.
1: Nem vagy a barátjuk, és remélem
3: és
1: kiderül.
3: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
1: Már melyik párkapcsolat
3: döglődik? Hát ha a barátodnak a
1: Nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, hogy figyelj, én elváltam az exem, gyert, csináltok, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne haragudj, ha nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
3: Segít pontot tenni a végére.
1: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
2: ez
1: bedurva.
2: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
1: Hát de... itt egy megoldás van.
3: Le kell csapni a barátod csajára.
1: Menj rá a nem létező barátod nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
3: Hát inkább csak ventilált.
1: Csak ventiláltam. Tinder.
3: De figyelj, lent.
1: Rossz lányok. Valamit csinálj.
3: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
2: Igen, hát, de hány éve van?
1: 37 éve ott
2: nem
1: van.
2: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
3: Tehát most mit mondasz neki?
2: Hát pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
1: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
2: Páron kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
3: Na, itt álljunk
2: azt meg. Ez, igen, majd erre várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
1: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veledett a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
2: Na ezt akartam kérdezni.
1: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
3: Érted, és fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
1: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Te jó Isten!
3: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
1: És a fölismerő, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
3: Kis gazolás közben nyöszörök?
1: Igen.
3: Tedi le a kumpli bogarat?
1: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
2: Most még.
1: Még ahhoz friss házasság azért mind a kettő. 2 év. Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem, az...
2: Na, ugye véleményes legalábbis.
1: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen érnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
3: Nincsenek kilengések.
1: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
3: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
1: Abszolút.
3: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
1: Nyilván, igen.
3: Hogyha volt igen. Egy ilyen combos múlt.
1: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
3: egy
1: vele.
3: Kis én idő.
1: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
2: és
1: anya.
2: És be a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
1: A férje.
2: Az is.
1: Szenvedjen.
2: Hát milyen anya vagy te?
1: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
3: Hát és egy kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt...
1: Igen. Mikor 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
2: Ott kezdje gondolkodni.
1: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
3: Van egy dilemma.
1: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, te most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
2: Ma már ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
1: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké,

0: de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
1: Hát ha megbeszéltétek.
2: Figyelj, nem fogja megbánni, két gyerekem van, az életemet megeszik.
0: Na látod, itt van. Igen, igen, igen, igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Azt, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
2: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
0: Nem vagy ettől rossz anya.
2: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
0: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Gyónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Gyónás van Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Turistautakra is kerülhetett az aszbesztel szennyezett kőzúzalék. Jeladót kaptak a kerecsen sólyomok, egyre több van belőlük idehaza. Fokozódik a kánikula. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Turistautakra is kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség endigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érintett a probléma, mondta rádiónak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
1: A borsodi mezőség továbbra is kedvelt hely a ragadozó madaraknak, derült ki a több száz madártani szakember felméréséből az idei sasleltárból. Súlyom és réti sas is keres fészkelő helyet magának Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az idén egyébként 17 fiatal kerecsen súlyom kapott műholdas nyomkövetőt. A korszerű, mindössze 11 grammos eszközök a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb terhelést jelentenek a madarak számára, mondta rádiónak Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője.
3: Az látszik, hogy az elmúlt mondjuk 40-50 év magyarországi és európai ragadozómadár védelmi törekvései sikeresek voltak. Egy csomó faj esetében az állomány elkezdett visszaerősödni, tehát mondjuk a parlagisas, és csak annyi van belőlük, amennyit az az adott terület elbír. Ezért ad például az Európai Unió rengeteg pénzt például ragadozómadár védelmi Magyarországra, mert hogy ez azt jelenti, hogyha Magyarországon így, amikor már mondjuk így betelik az ország, akkor a fiatalok, akik ugye nagyobb területen mozognak, azok elkezdenek visszatelepülni Európa azon részeire, ahonnan esetleg 200-300 éve kiirtották.
1: Bővült a mentési kapacitás Miskolcon. Új egység kezdte meg működését a Bagolyvár térségében. A fejlesztés célja, hogy gyorsabban és hatékonyabban érkezhessen segítség a sürgős esetekhez. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora

0: Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Na jó reggelt! Hello, hello, jó reggelt! Várjál, nyomlak! Jó reggelt kívánunk! 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, gyerekek! Jó reggelt! Újabb reggel!
4: Ami van? Újabb akadályt gördítettek eléd?
3: Igen. Nem, most nem borultam föl, mert nem álltam le. Nem álltam le, hogy a bolond az nehogy fölborítson. Úgyhogy...
5: Oda parkoltál Feri mellé.
3: Oda parkoltam Feri mellé, igen, álltam egy kis robogóval.
4: Jobb a biztonság, látod?
3: Robogóval vagyok, úgyhogy leparkoltam. Hát egy ilyen kis BMW robogóval.
5: De azt...
4: Vat.
3: Csinálnak a motoromon ezt, azt. Csak addig csere motorral csapatom.
5: Adtak egy csere rollert.
3: Hát körülbelül úgy érzem magam az 1003-as GS után, mint a Dumb és Dumberben. Egy litig eszik 100-on kb. Ez a kis robogóval. Figyelj, hát ez egy lélekvesztő, komolyan mondom. Igen. Nagy motor után visszaülni egy kis robogóra. Húzod neki, nem megy, automata, nyúlnál a kuplungért, fékezel a kuplung helyett. Küzdök vele rendesen, picike. Nem tudom, nem az én világom, de nagyon jó a csere motor, ma már viszem vissza.
4: A városban tök jó egyébként. Szerintem a robogózás.
3: Igen?
5: Igen.
4: Nem, most én sem vettem még elő.
3: Kézzel
4: nem
3: tudtam. Olyan jó a nagy motor, elférsz ugyanúgy. Kicsit szélesebb csak, ott vagy, van benne erő, nagy plexid van. Ülök, tudod, mint a dámba, takony így folyik az orromból. Ráfagyva. Szóval nem tudom, nem, annyira nem jön be ez a robogózás, de nem rossz, hogy itt tényleg fél napot mentem.
5: A motorosoknál van olyan, hogy így ránézésre tudjátok, hogy na őt ki kell kerülni, meg így.
3: Autónál?
5: Nem, motorosoknál. Tehát, hogy az autósnál látod azt, hogy megérkezik a kis kézitáskával, meg beül a Suzuki-ába, és van egy ülésvédője, akkor tudod, hogy ott azért lehetnek problémák.
3: Szerintem motorosnál ritkább. A BMW-s motorokat.
5: Külső jegyek, ami alapján
3: a motorosokat ritkábban egyébként szerintem, de hogy az vagy nem köszönnek a nagy motorosok. Tehát visszakerülsz arra a helyre, ahol tartozol, néhány fúdórástól így intett nekem, tudod, de láttam, hogy azt se tudja, mi olyan Fülöp-szigeteki csávó, hogy beintett, az itt én is futár vagyok.
5: Kasztot ugrottál.
3: Ültek is mögöttem, mondta, de jó, dupla futár. Igen, a nagy motorosok megvetően elfordították a fejüket.
4: Semmi,
3: mondom,
4: te hiába
3: közétek tartozom, nem, haló, idegesetek, hát tegnap még én is nagy motor ültem, semmi, megvetően. Beálltam tegnap egy piros lámpához, ott állt egy nagy motor a csávó a csajával, tudom, mint a Dumb és Dumber járt. Rá elkezdtem húzni a gázszerisztem. Ugye jól vagy, nem válaszoltam neki, csak így néztem, mint a Dumb és Dumber. Oda gurultam mellé, fél méterre kisebb voltam, átnéztem rá, húzogattam a gázt. Mondta, hát jó, hát ha jól vagy, akkor örülök, ez kifordult a szemem.
4: Tudod, mi a mondás? Nincs váltó, nincs integetés.
3: Ennyi.
5: És neki azt magyarázkodni, az enyém sokkal nagyobb igazából, ez
3: igen,
5: csak egy cseremotor.
3: De nem is szóltam hozzá, tudod, csak így odaálltam, és átnéztem. Nem értette azt itt, hogy teljesen meg vagyok zavarodva. De mondom, néhány Fülöp-szigeteki csávó nagyon lelkesen átintegetett. No, nem vagyok futár. Úgyhogy tudom, hol a helyen, megtanultam a hierarchiát, érted?
5: De csak délutánig, nem?
3: Délután visszakapom a gépet, így van, úgyhogy csinálom.
4: Jó, és akkor ma most bosszú napja van, tehát mész a nagymocival, csak fordítsd el a fejet, ha
3: ma megvetően látsz. Nézek minden kis motorosra. Nagyon lesajnálóan, és így undokul elfordítom a fejem, hogy hát hihetetlen, így jártok.
5: Szánalmas vagy.
3: Hihetetlen. Ja, úgyhogy ez van, gyerekek, viszont holnap hajózunk egy utolsót.
4: Yes!
3: Jó, valószínűleg tényleg az utolsó, ez nem olyan marketing duma, nem hajózunk többet, valószínű, más szeretnénk csinálni, elég volt, 10 éve hajózunk. Úgyhogy aki még nem volt, vagy jönne, vagy menne velünk egy utolsót, az jöjjön, van hely a hajón, fölfértek, nagy komppal megyünk, jó zenekarunk van, jó énekes csajunk van, és jó, DJ-ink is vannak, minden van, gyerekek.
4: Jó ajándékaink vagyok, vagyok, nem én vagyok a jó ajándékaitok, hanem rengeteg jó ajándék van, úgyhogy jó lesz, szép lesz.
5: Azt mondtad, hogy valami mást akarunk csinálni jövőre?
3: Igen, én már forszírozom, és el is fogadták, vagy forszírozzuk együtt. Biciklitúra valahogy. Nem, csak ez a hajózás, ez úgy jó volt, szép volt, már lassan John Lennonnal nem hajóztunk mindenki mással, úgyhogy úgy klassz, de hogy úgy megtettük ezzel a 10 éve hajózunk a Balatonon, meg a Dunán, szerint én mindig szeretek, tudod, hogy valami érezzük, hogy jó, de hogy elég volt, akkor csináljunk más, ötleteljünk, találjunk ki, menjünk valahova, legyen vagy más aktivitás.
4: Jó, ha John Lennont elintézed jövőre, na, azért szerintem még egy kört menjünk.
3: Azt szerintem az rendben van.
4: Az parádére.
3: És ha Elton John, az is jó?
4: Jó. Jó. Jó. Már ő sem nagyon lép fel, de nem ő nagyon. Még él.
5: Én egy partikamionban nagyon hiszek.
3: Egy partikamion, az is jó lenne. Bármi, babotra is elmentünk, bármi lehet. Csak az van, hogy tényleg valószínűleg az utolsó, úgyhogy gyertek, hajózzatok velünk még egy utolsót, jó? Ha szeretnétek, és úgy érzitek, hogy van. Jó időnk lesz, meleg lesz.
4: Szántódi réve.
3: Így van.
4: Ez fontos.
3: De a nagy meleg előtt már visszajövünk, tehát attól nem kell félni, hogy mindenki megsül. 3-4-10-kor, mire tényleg ott Balatonon beidurran a nap, meg föl kell a nap, addigra már visszajövünk.
4: Elkezdjünk már sírni. Most nyár van, ha ja, valaki persze. Sírhat, akkor a balatonosok meg a velencei tavasok sírhatnak.
3: Igen, jövőre most... velencei tóhajóval.
4: Nem. Igen, de vállon visszük. Ja, igen. Ez egyébként, ezt most olvastam, ez nekem le se esett, ugye történelmi rekordszintű a vízhiány, és a Siklós Gabriella most mondta, hogy nem kell sokáig megjegyezni ezt a negatív rekordot, mert ez egyre rosszabb lesz. Uh-huh. És akkor ugye én azt tudtam, hogy volt egy megmentési terv pár évvel ezelőtt a velencei tóval kapcsolatosan, 40 milliárdba került volna, és akkor azt mondták, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nincs pénz az állambácsinak, kell a gazdaság belendítésére.
5: Azt milyen szépen belendült?
4: Az be, és azt tudjátok, hogy ezt titkosították?
5: Hogy hogyan mentsék meg a velencei tavat.
4: Igen. Hogy mit van? Hogy
3: hát mi... a szakmaiatlanságot meg a hozzá nem értés, ja, és valószínűleg le kellett titkosítani. Hogy
4: igen. Ez nekem így nem esett le. Olvastam annak idején, csak most ugye megint foglalkoznak a tóval. A Gajdos miniszter úr most tegnap is mondta, hogy kell vele foglalkozni. Tök jó. És akkor mondta, hogy van egy megmentési terv, de nem tudja, hogy mi van benne, mert ez titkos.
5: Tehát van egy fió valahol, ami el van zárva, és igen, ott van benne.
4: Igen, rá van ragasztva, hogy velencei tó, van itt egy ilyen nagy pecsét, érted, és ezt nem lehet kinyitni.
5: De hát azzal kapcsolatosan nyilván csináltak egy rakás hatástanulmányt, kifizettek egy rakás pénzt, miért nem lehet ezt ilyenkor kihúzni?
4: Na, ez a nagy kérdés.
5: Hát én azt olvastam, hogy ilyen levegőztetőt fognak betenni.
4: Az már bent van a levegőztető, hát amíg lehet.
5: Van egy része, ahol bugyog a víz?
4: Aha, igen, jacuzzink lesz, az a baj, hogy hőfokban is annyi már, mint egy jobb jacuzzi, és sajnos méretben is. Lassan, és azért csinálják, hogy a halak minél tovább kibírják, most meg az van, hogy le fogják halászni, igen, és akkor mentik, viszik a potykákat.
3: És hova viszik? Kiszedik a halulat belőle?
4: Igen, az őshonos halakat, azokat beteszik valahova vízbe, a környéken nincs víz.
5: Ajánlja mindenki fel a kádját.
4: Lehet, hogy igen, és akkor addig 2-3 évig elúsztatod a vízéket, és az ilyen invazív fajokat meg feldolgozzuk, és megesszük.
3: Aha, de te legalább kiszedik, akkor ne pusztuljanak el.
4: Igen, de hogy szedett ki? Tehát mert ahhoz azért ez túl, tehát egyébként ez egy kis tó, de ahhoz meg túl nagy, hogy minden szegletét, tehát a ponty behúzódik a nád tövébe, ott majd megyek én is, érted, ilyen önkéntes melóval szedjük ki, hogy
3: nem tud megfogni, persze.
4: Ilyen jelentős részét ki lehet, meg mindent meg kell tenni, de ezen én úgy fölhúztam magam, hogy mi az anyádat titkosítasz rajta, hát ez egy terv, legalább lássuk, vagy nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amik használhatóak hát belőle.
3: Az ő szakmaiságukat látva, hogy itt azért sokszor mit csináltak, gondolom, nincs, hogy mi? A nagyon nagy tervek azért nem születtek. Szóval fölépítették okosan ezt a szana szétlopott 50 milliárdos kajakkenú épületet, ja, amiben úgy nem raktak belőle 50 milliárdot, ez kívülről látszik, hogy 50 milliárdban van a Burj Khalifát megépített kis túlzással. Ellopták a felét, aztán megépítették. Most az van egy kajakközpontunk, csak nincs vízünk. Tökéleteset alkottak a fiúk megint, úgyhogy...
5: Ott az én fiam még evezett. Amikor még volt víz, ott még volt verseny.
4: Igen, nagyon igen, szép versenyeink voltak nekünk, csak persze, hát most már nem lehet, most el is tették. Most azt hiszem az OB-t, ugye ott lett volna, de azt valahol áttették, mert nem tudjuk megrendezni. Na.
5: Figyelj, vigasztaljon az a tudat, hogy voltak ennél sokkal nagyobb volumenű projektek, amiket szintén 100 évre titkosítottak.
4: Persze, persze, hát csak most tudod, mi meg ott élünk, egy pocsolya lesz, bűz lesz, döglött hal lesz. Na.
5: Na de az, hogyha 40 évre valamit titkosítanak, akkor az új kormány nem mondhatja azt, hogy...
4: Ezt vége, nem tudom.
3: Ez egy jó kérdés. Kétharmaddal, ha alaptörvényt tudsz módosítani, alkotmányt, akkor nem szerintem fel tudod.
5: Kinyitjuk azt a fiókat.
3: Fel tudod oldatni, de hát majd valódi szakemberek, meg valódi hozzáértők talán tényleg. Csánkom, de azért vannak jó szakemberek még az országban, már ki nem ment el. Ja. Külföldre megbírta ezt a nyomást, amit itt a szakemberek üldözése jelentett, azt szerintem azért még ezt meg lehet menteni, meg van ilyen kérdés, hogy pénzparipa fegyver rendelkezésre áll, de hogy szakembergárdánk még mindig nagyon jó van, vízügyi szakemberek, valódi hozzáértők, akik próbáltak itt helytállni, csak hát nem tudtak nagyon hangot adni a véleményüknek, mert lelettek legyintve, vagy mondták, hogy a szádat befogod, vagy kirúgunk. Nehéz úgy azért vízügyi szakembernek lenni, nem? Hogyha kettőt nyilatkozol arról, hogy tényleg nagy a baj, aha, akkor az állásoddal játszol, mert nem beszélsz arról. Tehát ez így nehéz, de reméljük, hogy azért lesz valami. Megoldódik egy kicsit.
5: Kinyitják ezt az aktát, és ott lesz három lefűzött oldal, néhány AI generált a kép.
3: Igen, óriási tervek lehetnek, igen. Igen, biztos, hogy nagy tervek vannak. Na meglátjuk, gyerekek, gyorsan. Egy-két SMS csak így korán reggel, tököm tele van, aludhatnék, de kipattan a szemem, és egész nap fáradt vagyok, este 2-kor feküdtem le, de már reggel 5-kor nyitva a szemem. Utálom ezt. Tegnap hazafelé többet balatoni vonat, 50-es férfi vigyologva pornót nézett, miközben 20-30 centre álltak az emberek, gyerekek is. Nőként én szóltam rá, csak senki más. Nem hagyta abba. Van benne bátorság azért. Igen. Van benne pofátlanság.
4: Végre talált egy jó tartalmat, elmagyarodott.
3: Na jó van, gyerekek. Jövünk, jó, mert Zsulci ilteget, fél hét van, ébredezzetek már, aki fent van így a nyári szünetben, kávézgassatok, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifutott.

0: Rákóczi Balázsékkal, a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebeld be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a Midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Narancssárga lett a színva, a Tatár utcai fűtőműöblítő vize kerülhetett a patakba. Aszfaltozzák a 26-os út Miskolcon átvezető szakaszát, marad a meleg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Durván elszíneződött a színva. Az elsődleges vizsgálatok szerint a Tatár utcai kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó víz okozta a természetellenes narancssárga árnyalatot, tájékoztatott a Városháza sajtószolgálata. A karbantartásnál keletkezett szennyeződést eredetileg a szennyvízcsőbe szerették volna vezetni a MIHÜ szakemberei, azonban műszaki hiba vagy mulasztás következtében a víz egy része a színvába juthatott. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag az emberi egészségre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés a vízi élővilágban károkat okozott, olvasható a közleményben. Jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani a 26-os út Miskolci bevezető szakaszán az elkövetkezendő napokban. Az aszfaltozó kabosnál lévő felüljárótól a Szentpéteri kapun át egészen a Miskolc plázáig dolgoznak. Több órára lezárják a Stromfellaktanya kapu behajtóját, másodpedig alaposan kerülni kell. Jövő szombaton a munka utolsó fázisaként a Blaskovics utcát teljesen lezárják az aszfaltozás idejére. A Blaskovics utcai forgalom a kórházon áthajtva az északi bejárónál haladhat. Az építők türelmet és megértést kérnek, amíg elkészül a végleges forgalomtechnika is, és felfestik az útburkolati jeleket a 26-os út Miskolci átvezető szakaszán. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-észak-keleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, 3-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Itt vagyunk, és holnap a Szabink előtti utolsó napon már ugye nem a stúdióból jelentkezünk, hanem megyünk majd hajózni. Aztán egy hétig nem vagyunk, azt még annyira nem mondtuk sokat, de mondjuk, hogy jövő héten mi nem vagyunk, és jövő héten, jövő után pedig újra kezdünk, úgyhogy ez csak egy egyhetes. Egyhetes kis Szabi Budapest Rákóczi úton Erzsébet híd felé van egy baleset, alakul a sor, és Soproni járnám a Bicska előtt baleset.
2: Pont azt beszéltük tegnap vagy tegnap előtt, hogy jó, hogy ki pucolódott a város, és hogy nincsenek dugók. Aha, hát ez...
1: Van azért, de kevesebben vannak, érezhetően kevesebben, de van dugó azért.
2: Azért itt 9-kor azért már 8-kor, 9-kor rendesen beáll az egész Hegyalja út.
1: Igen,
2: azért
1: van.
2: Most indulnak nyaralgatni?
1: Hát, még azért dolgozgatnak szerintem. Iskola nincs, szerintem azon most, hogy később van dugó. Tehát nem a 8-as dugó jön, amikor suliba viszik a gyerekeket, hanem
3: 10-es és este 5-ig.
1: 10-es és este 5-ig, így van. Igen. Igen.
3: Tudod, egy ilyen jó baleset, amit te is beszámoltál valamelyik nap, hogy ott kigyulladt a kis teherautó az Astoria, az kész keresztbe lő a várost, onnantól kezdve annyi.
1: Igen.
3: Na, fejtsünk már meg valamit, István írt, 96 órás horgász versenyre megy.
1: Na, de jó neki.
3: És akkor sajnos nem tud most hallgatni bennünket, tehát 96 órán keresztül horgásznak, és azt írja, hogy sok fröccsöt meg nagy szexet remél. Ahogy,
1: a bevállalós.
3: Hogy a fröccsöt még megértem, de hogy a halakkal, vagy...
1: A nagy szex azért az nem szokott lenni, már hogy van egy...
3: Nem tudhatjuk.
1: Van egy-két feleség, aki...
3: Nem tudhatjuk, mert nem járunk horgászversenyre, de ha ez van a horgászversenyen, akkor lehet, hogy elkezdem.
1: Igen. Az van,
3: sok fröccs is nagy szex.
1: Az van, hogy annyira nem jellemző. Bár nem voltam sok horgászversenyen, de azért ott elég sok pali van. Hát aztán ki tudja az érdeklődés, az hova, mire van, tudod? Nem biztos, hogy itt aztán...
2: 96 óra után már.
1: 96 óra után már
2: lehet,
3: hogy... Vagy lehet, hogy otthon mondod ezt, hogy horgászversenyen vagy.
1: Igen. Hát vagy a halnak van egy rossz napja.
3: Az még azért egy... Pocska.
1: Az még azért egy verzió lehet, hogy a ponty... A ponty azt mondja, hogy 80. óra után ránéz a csávó szákra, és azt mondja, fát, figyelj, 80. órában már te is jó leszel.
2: Gyere, te kis sikamló.
1: Gyere, aztán kikapja a pontyot. Igen, hát azért ez nem annyira jellemző. Nem annyira jellemző.
2: Mert 96 órás horgászverseny, tehát...
1: Sokan csinálnak, ezek a nagy ilyen több napos leszettelnek, sátrak, alszanak, és akkor a végeredmény mérik le, de hogy aludhatsz közben.
2: És akkor van egy ilyen fiesta, hogy közben bográcsoznak.
1: Persze, kaja van, sátraznak, kint vannak, kiszettelnek 2-3 napra.
2: De abban miért hogy nem fér bele az, hogy ne hallgasson minket?
1: Hát, mert gondolom...
3: Elmegy a hal, Júlcsa.
2: Meg hát a szülébe, kis izével.
1: Pont. Nem, a horgászat egy kicsit más, az pont az, hogy csönd van, hogy természetet hallasz, hogy beszélgetsz, hogy nyugi van. Hát ott egy ilyen röhögős, vihogós reggeli műsor, azt megértem, hogy nem kapcsolja be valaki. Szóval arra a 3 napra az egy ilyen elvonulás jellegű, egy ilyen kicsit ilyen zen, hogy a természetben valahol te ott vagy.
2: 12. óra végén megérkeznek a hőgúta tünetei.
1: 20. óra után megérkeznek a túlvezérelt feleségek és asszonyom. És aztán hazarángatnak.
2: Túlvezérelt ki vannak minket. Ilyenkor?
1: Hát igen. Látok egy-két nőt, aki nagyon kedvesen horgászik az urával a Balatonparton, hogy ülnek ott ketten.
2: De szerintem az tök helyes. Team, hogy hátul ül, és akkor közben olvasgat?
1: Valahogy náluk ez ilyen társas esemény lett. Nagyon sok férfi
2: jó esetben
1: horgászik azért párban férfival, meg többen, de néha egy-egy asszony hát azért ott látni, tenni, venni. Nem sokat, megmondom őszintén.
3: Tehát és ez ott vajon szomorú a férj? Mert hogy a legtöbb férj ugye egyedül megy ki. Vagy a haverjaival megy ki horgászni. És akkor látod a 15 egyedülálló férfit pecez, és a 16. maga, hogy ott ül az asszony.
1: Ott ül a feleségével.
3: Vajon örül?
1: Ő nem tudta neki megmondani. Vagy annyira jóba vannak, tudod, hogy tökre élik ezt így együtt.
2: A más 15 nagyon irigykedik, hogy Istenem, de jó lenne, ha nekem is itt...
1: Igen, az is jó lehet, hogy ők ennyire jóba lenne. Én is szoktam az azt olyan fenekezni. Igen, csak az picit más. Ja, én tudtam, hogy nem vagytok jövő héten, végig eső lesz.
3: Tényleg?
1: Nem, az eső nem, de jön egy hideg front majd jövő hét ilyen csütörtök környékén, és tart egészen vasárnapig. Nem lesz nagy hűlés, de kicsit esősebb, szelesebb, kicsit ilyen. Hát egyébként ahogy szokott lenni júliusban, július eleje, sőt az egész július egy kicsit sokszor esősebb, szelesebb, és akkor augusztusra megint kiszárad, és megint nagyon meleg.
2: Feloldja ezt a brutál hőkupolát, ami most nyírja itt a egész Európát.
1: Igen, hát az El Niño-t mondták, erre felkészültünk. Még engem nyáron a meleg nem zavar. Engem egyáltalán legyen 35 fok augusztus végéig folyamatosan. Én nagyon élem a meleget, nekem semmi bajom vele.
2: Délelőtt 11 és október 1 között nem nagyon mozdul.
1: Igen? Nem bírod? Vannak, akik szenvednek. Én nagyon szeretem. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Halli!
1: Hello, Ramszesz, ez a neved?
4: Ne, Ramesz.
1: Ja, Ramesz, bocs, én olvastam rosszul, igen, az fura volt. Ramón, ez az eredeti?
4: Igen, fatertól kaptam.
1: Aha.
3: Akkor ő külföldi? Vagy csak megtetszett neki ez a...
4: Nem, valót? Csak megtetszett, ment valami sorozat, és akkor az. Olvasták be a közreműködőket, és akkor az egyik név az Ramón volt, az meg megtetszett neki.
1: Ez kemény. Ja. Ez kemény. Mivel foglalkozol?
4: Figyeltem. Szoftverfejlesztő vagyok egy nagy banknál.
3: Aj, micsoda izgalmat.
1: Szoftverfejlesztő? Az...
4: Igen.
1: Hát ha nem mész, igen, falnak az izgalomtól azért, nem?
2: Édefél, légkondicionált
4: irodalom. Hát tud para lenni, most érted, hogy valami rossz dolgot adunk ki élőbe, aztán bukják a milliárdokat, akkor ott lehet húzni a fogunkat.
1: Aha.
2: Mondjuk egy banknál, ott azért igen.
1: Igen.
2: De hány,
1: igen,
2: hány kézen megy keresztül egy ilyen szoftver? Hát azért ez nincs olyan, hogy te valamit kitalálsz, aztán élesíted a szavasz. Hát azért itt legalább egy 3-4 ember dolgozik rajta, nem?
4: Igen, hát egy ilyen kisebb csapat vagyunk mi. Aztán engedjük ki ezeket a fejlesztéseket. De igen, amúgy én szeretem.
1: Aha. Jó, nem kérdezzék erről többet, mert hogy úgy nincs mit. Úgyhogy értem, hogy mit csinálsz. Kivel játszanál, kit választottál?
4: Vele, téged választottál.
1: Jó, legyen így. A hónap utolsó játékai között vagyunk lassan igazából. Mehetünk?
4: Mehetünk, persze.
1: Jó, oké, akkor?
3: 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok. Én nem tudom.
4: Hogy legyen, oké?
3: Szép, hát ez... Meg is volt szép.
1: Jó van. Áj, szép volt. Csodás. Ennyit tudtam a...
3: Mappába!
1: Ennyit tudtam hozzátenni a mai játékhoz.
3: Én nem.
1: Ez, ja, ez mindent elmond az energiaszintemről.
4: Ezt akartam pont kérdezni, hogy hogy vagy ma reggel, de hallom, hogy vagy.
1: Figyelj, Balázs mappa régen nyílt. Ki kellett nyitni valamikor. Itt volt az ideje. Itt volt az ideje, hogy ezt a mappát kinyissuk. Úgyhogy figyelj így. Így, amilyen a játékban vagyok. Igen, sokáig is voltam fönt tegnap, meg sok mi nem volt. Ez érződött a mai lendületen, úgyhogy hadd adjunk át neked egy ajándékcsomagot, meg ezt várjál, van egy ilyen is, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na?
4: Zsányár is, beleélesztem a diétába, mert esküvőre kell a kockásos.
2: Na! Te
1: esküvő?
4: Ja, igen. Hát szombaton papírozzuk szeptemberbe. Hát mert nekem egy kicsit szomorú, hogy szombaton lepapírozzuk, vagy szeptemberben meg lesz a rendes lagzi, mert jobb lett volna rendesen megcsinálni szeptemberben az egészet, csak ugye kell a ház.
3: Ja. Hitelfölvétel, mi?
4: Ja, igen. Úgyhogy ez...
3: De lelkes vagy,
1: szokásos.
4: Hát emiatt... Igen, szomorú vagyok.
1: Szokásos magyar életmodell. Házasodjunk, összevegyünk egy hitelt, nyögjük 30 évig.
2: Csináljunk három gyereket,
1: fölvettük a csokot.
4: Ez a bajom, hogy ez a szétszedjük, hogy szét kellett szedni engem, csak ez szomorít el, de amúgy persze...
3: De most mi változik, hogy most lesz papírotok, azt szeptemberben meg majd buli.
4: De mi pont emiatt csinálom, hogy így érzelmileg lekapcsolom magam erről, hogy szombaton csak egy papír aláírás, aztán szeptemberben nagyon komoly veretés.
1: Persze, szeptemberben megünnepítek. Jól van, hát akkor sok boldogságot.
4: Köszönjük szépen.
1: Házasság az esküvőhöz.
4: Nagyon várom, nagyon szeretem a feleségem, aki lesz.
1: Na jó. Oké, küldjük akkor, ciao, vigyázz magaddal, hello.
4: Hello.
1: Azért valaki nagyon jó, Balázs úgy játszottál, mint egy robogós. Egyébként tényleg.
2: Mint egy filipino robogós.
1: Egy filipino robogós, fölrakuk egy rózsaszín dobozt a hátam mögé, hát, hogy jobban megy ez a történet, úgyhogy... Ja, ez van, gyerekek, nem tudom, rövid zárlat, mindegy. Hát ez könnyű néha. Látjátok, néha tőlünk is. Felének is volt egy hete, amikor egy-két napon így keresztül, egymás után, itt két-három napon keresztül, valamilyen rövid zárlat egy az emberbe. Bedurantja ezt a tiltott szót.
3: Meg már nincs bennünk az a nagy akarás a fekete-fehérrel. Tehát, hogy én emlékszem,
1: én hagyom nyerni a játékost. Úgy van, hogy meg nem versenyzünk egymással se.
3: Ahogy tudod? Elindult, akkor mindenki vérszemet kapott, érted? Úgy csináltuk, hogy jó, én akarok nyerni. Zsül írta még mindig, hogy...
1: Fizettünk egymásnak. Zsül az rendületlenül, amíg nincs arra megkérve, hogy Zsül nevezes tovább, ő olyan, mint a Terminátor. Addig megy, amíg nem kap egy másik parancsot. Ő a mai napig vezeti a hónapállást, napállást.
6: Csak rákérdeztek. Akkor,
2: igen, ne tudjunk zavarba hozni.
1: Nem, ő nem kapta meg azt, hogy Zsül ne vezess tovább. Ez ilyen Zsül. Amíg ő az, érted, ezt a klasszba kiadtuk neki, Zsül vezess, léci, hogy hogy állunk. Ő, amíg ez a műsor van, ő vezet, érted.
2: Az utolsó hát, munkanapunkon egyszer... majd beolvassa.
1: Igen, hát ha egyszer kell.
2: A végső statisztikát.
1: A holnap megmondjuk Zsül, ne vezess tovább, leáll. De amíg ez nem hangzott el, Zsül vezeti. Ezt így kell csinálni. Nagyon jó gyerekek, ez van. Jól van. Meccsünk volt, valami érdemleges volt. Mit játszottak a brazilok? Nézte valaki? Éjfélkorig már nem tudtam.
3: Én elengedtem. Tegnapra. Hát tegnap nem volt úgy se érkezésem, se kedvem, se időm.
1: Aha.
3: Rá.
2: Én nem tudom, én ezt a kongói szurkolót nagyon bírom.
1: Na, majd beszélünk róla, igen, én is összeszedtem egy-két jó dolgot így a világbajnokságról. Olyan kevés ilyen hír van bent egyébként, és annyi minden történik kint, és annyira jó dolgok történnek.
2: De ha meg felmész az Instára, akkor csak ilyen rilszeket dobál.
1: Igen, nagyon jó dolgok vannak.
2: Hogy mekkorákat mennek.
1: A skódudás, skótok, ahogy tanítják.

0: érekhez, ahogy jönnek a kongói szurkolók, találkoznak európaiakkal. Fú, nagyon jó ezt látni. Élhető hely lenne ez egyébként. Itt soha nem az emberekkel volt a baj, úgyhogy ja, jó látni. Tényleg nagyon sok ilyen videót küldött nekem egy hallgató, majd egy-kettőt megmutatok. Nagyon jó, jó jelentek vannak.
1: Gyakorlatilag itt érte el a sport azt a célját.
0: Amiről
1: szól.
0: Valójában.
1: Így van, hogy élményt ad, és közös élményt ad, és összehozza az embereket. Még hát. Akkor is, hogyha te mondjuk ennek drukkolsz, én meg annak, de egyébként megöleljük.
0: Igen, ez a nagyon szép
1: jelentek van. Kicsit a stadionba káanyázunk egymás felé, átlőjük a petárdát és egyebeket. Nyilván itt ilyen nincsen, de aztán kijövünk és együtt megiszunk egy sört. Hát erről kéne szóljon.
0: Igen, nagyon, nagyon jó.
2: Láttam most egy összeállítást a gólörömökről. Hogy,
0: hogy, hogy örül ki, hogy örül.
2: Igen, és tánc, és fiesta, és út, és azt érzed, hogy ó, de jó lenne ott lenni egy picit, és velük együtt táncolni, mert tényleg felrobban.
0: Nagyon durva, igen, nagyon durva.
2: Nagyon jó.
0: Skócia Brazil 3-0, köszi. Azt még a Neymart írjátok meg, hogy most végül játszott, vagy nem játszott, köszönjük, vagy becserélték, mert ugye az van, hogy ő most sérült volt, hát de van. Hogy most van az első meccs, amire elvileg odaért már a brazil válogatott, az kiment úgy, hogy sérült, imádom a csávot, mindig sérült, 20 éves sérült, tényleg. Tehát, hogy ő eljött a Barcelonából nagyjából nem tudom mikor, és azóta nagyjából sérült, tehát a PSG még próbált valami csinálni, folyamatosan sérült.
1: Nyilván van betegszabadsága fizetett.
0: Horrorpénzt keres, mindig sérült.
2: Táppénzem van.
0: Skócia Brazil 0-3.
2: És több mint 900, ez létezik, 900 nap után játszott Neymar a braziloknál. 900 nap.
0: Nagyon régóta sérült. Nagyon régóta. Ugye már nincs a PSG-be sem, már hazament, már Santosba játszik, de hát nem tudom, hogy most ott is nagyon sokszor sérült. Tehát csávó, mondom, az elmúlt 10 évben állandóan sérült volt.
2: És ilyenkor vajon megkapja a teljes fizut?
0: Valószínűleg igen. Hát így, ez egy ilyen tisztelet is felé még, hogy kivitték a VB-re. Szerintem olyan nagyon nagy dolgokra már nem számítanak tőle. De azért kérdezem, mert most lépett ugye először pályára a brazil válogatottal, mert hogy most gyógyult meg, és hogy mit játszott, na, mennyi időt volt?
2: Mondják is, írják, 19 percet volt
0: 19 percet volt a pályán.
1: De az olyan volt.
0: Az olyat villan, mint a régi Neymar. Még a 15 évvel ezelőtti, 10 évvel ezelőtti Barcelonában játszott. Igen, 76. percben becserélték. Kapott egy nagyon durva 15-20 percet. Na hát azért ezek nagy pillanatok.
2: Elfáradt vajon?
0: Tessék?
2: Elfáradt.
0: Hát figyelj, látva a testalkatát, gondolom a sztaminája azért nem olyan, hogy olyan nagyon sokat játszol.
2: Testalkatát miért?
0: Hát ő nagyon sokszor meghízott, lefogyott, pocakos lett.
2: És most pocakos.
0: Nyilván nincs most azért a VB-re próbált jó formába kerülni valamennyire, de nem tudom hány kiló fölösleg van rajta. Hát mondom, állandóan sérült. Zseni a csávó, igen. Úgyhogy ez volt. Jól van. Instán hol lehet keresni VB részeket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
1: Ugye milyen érdekes?
0: Egyre rákattintasz, ha följön, azt jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
2: Vagy tovább küldöd,
0: és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy ez tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. És akkor minél többet nézel, annál több lesz a felületed, mert hogy érzékeli nyilván az algoritmus, hogy te mit nézel, és mennyi ideig nézed, ugye azt is nézi. Azt is azonnal monitorozza, hogy 1 másodpercig nézel egy videót, vagy 3 másodpercig. Ha nem végignézed és lájkolod, tele lesz vele a felületed. Milyen profik, nem?
2: Focis
0: de csak
2: videó?
0: Beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
2: VB videók, kutyás videók, és csöcsös csajos videók.
1: Igen, de ezek jönnek.
2: Ez a három.
0: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát az onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
1: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
2: Mert ezek a csöcsös csajok iszonyatosan jól táncolnak. Jó, egy csomó ilyen videó.
0: De egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
1: Nem jön, nyugtass már meg.
0: Kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros. Hát nézzünk, motorgyúrás. Gyúrás, félmeztelen, gyúr.
1: Miért vannak félmeztelen férfiak a Reels-eden?
0: Nincsenek félmeztelen férfiak a Reels-eden?
1: Nekem nincsenek félmeztelen férfiak a Reels-eden.
0: Nagyon sok olyan videót nézek, amiben azt mondja, hogy például elakadsz a bicepszeddel, akkor mi az a 3 gyakorlat, amit ha elkezdesz megváltoztatni, és más ismétlésszámmal, más súlyjal máshogy csinálod, akkor sokkal nagyobb fejlődést érsz el.
1: És nem tudott egy kis trikót fölvenni.
0: Nem, hát ezek ugye sajnos...
1: Én úgy tudom, a biceps az a felkar, ugye? Tehát, hogy oda, ha egy trikót fölveszel, és nem látszik ki a mellbimbód, meg
0: nem, ezek sajnos félmeztelenül csinálják. Na. Ezt igen.
2: Meleg van az edzőteremben.
1: Meleg. Nincs pénz, ja. Légkondira.
0: Csak te kérdezz, valakit ezt

0: megfogod, és mint a fekete doboz, megkapod, és ott van. Ott van az élete valójában.
1: Ki vagy te?
0: Ki vagy te? Mutasd a telefonodat, hogy egy perc múlva.
1: Jellemezd magad.
0: Egy perc múlva megnézzük, igen. Ja.
2: Ha van a hallgatók közül valaki, akinek különleges dolgok, tehát nem a férfi dolgok vannak, nem csajok, mesztelendők, motorok, gyúrás, írja már meg, hogy neki mit dob föl. Jó, nézzen rá most mindenki a részére.
0: Hogy mi a preferencia?
2: De igen, tehát ezt nagyon nem kell megírni, mert ezt körülbelül tudjuk. De ha valakinek van valami olyan, tehát matematika példák ugranak föl, mert ő állandóan azt nézi, hogy azt hogy kell megoldani, az írjon már, nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e más.
0: Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
2: Te beteg állat!
0: Az még nagyon sok van. Még néha följön egy nepáli meg himalajai csávó, akik ilyen vadmézet szednek valahonnan úgy, hogy levágják, és a méhek körbe dongják őket. Na, azt hogy kapom? Na, azt mondd meg nekem, hogy miért gondolja úgy az Insta, hogy engem érdekel az, hogy a csávó vadmézet szed, de valószínűleg hallotta sokszor, hogy Himalája, Nepál, Katmandú.
1: Meg rohadt sok nepálos oldalt követsz.
0: Igen. Hát meg nepálos oldalokat követek, és látja, és bedobálja.
1: Csinálgatja, persze.
0: Durva. Jövünk mindjárt 7 óra van, gyerekek, itt vagyunk rögtön a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: A Miskolc plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek miskolcplaza.hu.
13: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, tarázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu. Kattint.
14: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
15: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
16: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key Cube Smart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
17: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkakörül.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Sokan választanak nyáron belföldi úti célt. Segítőpontok Miskolcon, könnyebb eligazodás a bürokrácia útvesztőjén. Teljesítménytúrát tartanak a bükki füves ember tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Sokan választanak belföldi úti célt. Hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénz szállításra fordítják, mondta rádiónak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
4: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
3: Tanácstalan várakozás helyett a hivatalos ügyek minél egyszerűbb és gyorsabb elintézésében segítenek Miskolcon azok a mentorok, akik a Városháza ügyfélszolgálaton dolgoznak majd. A segítőpontnál ülő szakemberek tanácsot adnak a digitális felületek használatához, az online ügyintézéshez vagy akár a szükséges dokumentumok kitöltésében és elküldésében is. A tanácsadókhoz lehet fordulni akkor is, ha egy papíros nyomtatására vagy szkennelésére lenne szükség, de megmutatják azt is, hogy kell időpont foglalni. A Városház téren már működő segítőpont mellett a közeljövőben a Vasgyári Közösségi Házban is lesz újabb ügyfélsegítőpont Miskolcon, derült ki a megyeszékhely közleményéből. Erdei próbatételre hívják a túrázókat a hétvégén Bükkszentkeresztre. A Zöld Sportok Klubja szervezésében a bükki füves ember Szabó György tiszteletére lehet majd gyalogolni, kocogni és futni, olvasható honlapjukon. Egy 30 és egy 15 kilométeres távot jelöltek ki. A hosszabb szakasznál 9 óra a szintidő, a rövidebbnél 5 óra alatt kell teljesíteni az erdei körútat. A rajtnála választott távnak megfelelő térképet és feladatlapot kapnak a sportolók. Olyan kérdésekre kell feleletet adni, amelyeket csak az ellenőrző pontokhoz érve lehet megválaszolni. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-észak-keleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Stream egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Juli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
1: Ferenc bácsi és Balázs!
0: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Holnapi hajókázás helyett itt fogok asszalódni a munkahelyemen, de lélekben ott leszek veletek. Hello. Szeljük a habukat. Szabika, drága vagy, köszönjük szépen. Igen, holnap megyünk, és pontot teszünk egy fejezet végére ezzel a hajózással, gyerekek. Holnap közösen búcsút veszünk a hajózástól, legalábbis így ebben a formában a nagy közös hajózástól, mert hogy ez az utcsó hajózásunk így nekünk, úgyhogy...
4: Ritualitást kell tegyünk ebbe a búcsúzásba. Igen. Szerintem égessük fel a kompot a végén.
3: Ez nagyon jó. Jó,
4: ez tetszik. Az van, 10-kor lejövünk.
3: Csináljunk valami nagyon váratlan. Dobjunk be két molotov koktélt, és gyújtsuk fel a ideig már.
5: Ugorjunk be a vízbe.
3: Beugrunk a vízbe. Igen, és fölgyújtjuk a hajót. A hajó felgyújtás az erősebb szerintem. Abban van lendület ugye abban a formában. Azt élném. Igen, utolsó hajózás volt. Feri, dobd a koktélt. Bedobod a koktélt, vége van. Ja, az jó lenne. Nem, nyilván nem, de aki akar, az jöjjön, és 6-kor találkozzunk, 10-re már újra szántódon vagyunk. Kis napfelkeltek, kis muzsika, kis fellépő, kis zene, kevés beszéd, sok zene.
5: Sok nyeremény.
3: Sok nyeremény. Így van, témák már csak lájtosan, egy ilyen kis szezon nyitó, nekünk pedig egy fél év záró. Így a szabadság előtt. M1-es Pestfelé 24-estől 16-ig torlódik a külső sáv, belső egyaránt, köszönjük szépen, és igen, ugye arról beszélgettünk, hogy kinek milyen furcsa reelszek jönnek fel a telefonján, mert hogy ugye az van, hogy minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus, és ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Gyúros videó, csajos videó, félmeztelen pasis videó, vásárlós videók. Mik vannak még? Mik a standardek egyébként? Tehát, hogy horgászos videó, sportautós motoros videó, autó, motoros igen. Autós, gyúros, csajos,
4: szerintem,
3: segges, melles.
4: Szerintem ezzel bennünket férfiakat gyönyörűen le is írtál. Tehát, hogy tényleg.
3: Tehát nagyjából ez van mindenki.
4: Ez körülbelül ez. És akkor, ha van véletlenül valakinek, azt még továbbra is várjuk. A nőknél szerintem több minden van.
3: Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
4: Ad ide, ad ide.
3: Insta reelset használsz, vagy TikTok reelset? Mit használsz? Mit pörgetsz?
5: Instát.
3: Instát használsz? Igen. A boomerek, igen, a boomerek instát használnak, a fiatalabbak TikTokot használnak. Még azt én már teljesen tudatosan nem töltöttem le.
4: Mi van?
3: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
4: Mi van?
3: Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
4: Függőágy, magaságyás, Majka!
3: Magaságyásos videó. Nézel magaságyásos videót?
4: Hát itt van.
3: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és tolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
5: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
3: Nem baj.
5: Milyen?
3: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát
5: hogyne?
3: Hát akkor, hát itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, és aztán földob boltokat, tehát tök okos.
4: Kutyás, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
3: ilyen nekem egy darab nincs.
4: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
3: Ne csinálj!
4: Juli, mi történik a te reelszeded?
3: Mi van a reelszeddel?
5: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl. Valahogy bekerültem egy ilyen csapatba, és a cunamitól kezdve a földrengés.
3: De tudod, hogyha rátiltasz, hogy nem kérem többet, jelentem, nem jó tartalom, nem érdekel, akkor ha nyomasz, ki tudod szedni? Menj rá a három pötyre, uh-huh. És akkor ott jelent le, hogy nem, ez, nekem egyet ne küldjél, 3-4-et lejelentesz, eltűnik. Eltűnik, soha többet nem kapsz olyat.
4: De ő szeret szenvedni.
3: Igen, valószínűleg érzékeli az algoritmus, hogy nézed egy-két másodpercet tovább a katasztrófa videókat. De miért nézel katasztrófa videókat?
5: Rohadt izgalmasak, tehát fú.
3: Mi, hogy mások ott éppen abban a pillanatban meghalnak?
5: Igen. Igen? Borzongató jó egyébként, de hogy ott maradsz. Hát mi, de amikor elhajtasz egy baleset mellett, akkor sem mész el úgy mellette.
4: Na miattatok áll az autópálya a másik oldalon. Igen. Gyűlölöm.
3: Jó, mi van még, ami ilyen nagyon fura? Azt írva, aki én betanítottam az Instámat, és esős videókat nézek esténként, arra alszom el, semmi más nem ad fel. Érted? Ő már benevelte az Instáját. Mutasd a te Instádat, tessék.
4: Mutatom, kérlek szépen, nem, ugye mi az előbb elmondtuk, hogy mi férfiak hogy élünk. Igen, azt tudom neked
3: motorozás, nyugodtan. Nők, kigyúrt
4: nekem
3: férfiak.
4: Nekem még izé van, grillezések vannak rajta, főzéses videók, most tele vagyok Svájccal, mert ugye oda megyek motorozni, tehát most csak Svájcot dob, de ott van a izé.
5: De milyen gyönyörű, nézd meg, tök zöld az egész.
3: Persze, mert tudja, mert hogy mit
4: most
3: tervezel.
4: Most ilyen helyre fogok menni, és hát a motoros videók, azok vannak.
3: Ha, de, igen,
4: úristen, tényleg... mi van velem? Egy nő nincs rajta.
3: Ne csináld már! Szerintem azt érzékeli, hogy Pali vagy, a nőket automatikusan elkezdi bedobálni. Tehát soha nem követtem, se néztem, nem is érdekel a Kardashian, valamelyik Kardashian. Tehát soha most elkezdte ezeket földobálni. Már volt olyan, amit mondtam, hogy figyelj, nem érdekel, ne adjál többet. A dinnyés videókat kapok most, hogy hogy vágjuk fel a gyümölcsöt videókat, nem kaptok nem. Például?
5: Hogy
3: nem.
5: Vágjuk fel a gyümölcsöt?
3: Igen, nekem most elkezdett olyanokat bedobálni, hogy ananász, dinnye, milyen felvágás technikák van, kicsit nézem.
5: De azért,
3: kicsit tetszik, kicsit ráfűztem.
5: Mert meditatív, nem?
3: Nem, érdekel, hogy fogom fölvágni, a soha meg nem vásárolt ananászt, amit soha nem vágok majd föl úgy abban a formában, és nagyon ráfügtem most erre, és nézek különböző technikát. Rájött az ember, a másik oldalon a kis robot, AI robot, hogy ez engem leköt, ezért most már a sárkánygyümölcs, a papaja és a dinnye felvágáson is olyan expert vagyok, hogy négyféleképpen tudok felvágni egy görögdinnyét, fejből, ha egyszer végre vennék egy görögdinnyét, és nem félbevágnám, és beraknám a hűtőbe, és utána barmolnám szét.
5: Meg nem egy vajazó kis.
3: És valahogy egyszer kettő ilyet megnéztem, azóta fie, tele vagyok. Hogy vágod az almát, a kókuszlevet, a kókuszdiót, a papaját?
5: Menj már, tényleg.
3: Ázsiai embereket dobál be, akik szatyorba pillanatok alatt beleraknak minden
4: az
3: gyümölcsöt.
4: Olyan menő.
3: Nagyon jó. Figyelj, nagyon úgy szeretem
4: a
3: nézni.
4: A csávó naponta 5000 papaját vág föl, mértani pontossággal egy másodperc alatt. Igen. Úgy van a kezében. Egyébként jó nézni.
3: Nagyon jó tényleg. Nézni. Benivel beszélgettem, mondom, Beni, figyelj, én akarok nyáron kettlebellezni. Átdumáltuk, hogy milyen súly, mennyi, hogy csináljuk, apa, csináld, ne csinál, neked való, nem neked való, persze nyilván kinevetett. És felrögött, hogy ne, apa, idős beteg ember vagy, ezt ne csináld. Egyszer beszélgettünk erről, hogy kettlebell, estére tele vagyok kettlebell videókkal, hogy és milyen formában félmeztelen férfiak 12-24-36-os kettlebelles videókat, alapgyakorlatokat, kettlebell vásárlásokat, minden dobál.
5: És egyszer szívecskészted
3: tessék?
5: Egyszer megszeretted, de szívecskészted, és azóta?
3: Nem, hát nem, persze, félmeztelen férfiakra nem dobok szíved. De nem értem a random dolgoknál, mit feltételez rólad. Tehát oké, hogy kettlebell az oké, de mit csinál azzal, ami nem te vagy, és hirtelen bedobja? Hát azzal mit akar?
5: Valószínűleg az van, hogy ezeknek a videóknak nagyon népszerűsége, sokan nézik, és akkor felkínálja még, hogy esetleg akarsz-e színesíteni ezen.
3: Ja, értem, hogy kicsit a részedet színesítse.
5: Ne csak az a három tartalom jöjjön, mert akkor egy idő után valószínűleg nem pörgeted, mert elunod. És ezért néha bebedob egy-egy ilyet, amit sokan néznek, vagy sokan szeretnek, és akkor hát, ha rákapsz arra is.
3: A Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
5: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
3: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
5: Oh, jaj, nagyon jó!
4: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
3: Figyelj, Feri, micsoda!
5: Szétnyomja a gyurmát.
3: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
5: Hogyne, egy időben én.
3: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
4: Nekem egy darabig, nagyon ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
3: Egy ideig dobtam, most leállt.
5: És egy félmeztelen nagyon jóképű hapsi szokta ezt.
3: Igen, ezt nem néztem, igen.
4: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
3: De miért kezd el lólábat? Ugye, tehát hogy gondolkodik? Hát
4: rákattintottunk.
3: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hát és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. És ezt egyszer megnéztem, mondom, azt mondja, figyelj, nem félsz, hogy megrúg a ló? Odáll mögé, megsimogatja a fenekét, és két ilyen pengével így végighúzza a lovat. Milyen csinos fenék. És a ló begörnyed, és kiropog a gerince. Ezt egyszer megnéztem, figyelj, már szarvasmarhát is láttam kiropraktorködni, és kiropogtatni kacsákat, és fácánokat ropogtat. Na jó, és akkor mindig rányomok, hogy oké, nem kell több, igen. Nokia 3310-est is tönkretett a hidraulikus kis plés. Jó, látom, azért ez másoknak is megvan. Én német Balázsos vidiket kapok, imádom. Mindig van olyan, amit még nem láttam.
4: Jó,
3: hát a csacsi füles. Hát a csacsi füles elvesztette a farkát. Hát Istenem. Hát minek hülyének lennie itt a német Balázs, nem? Hát teljesen hülye. Hát ez mennyire egy idióta. Kiborult azon, hogy a tiszás influencerek tiszás lapjaiban. Mik történnek? És elmondták neki, nem Balázs, csak a meseirodalom. Ez a Mici Mackó, de ne törődjél el. Tök jó, hogy itt vagy. Jaj, azt nagyon szerettem, azt a Mici Mackós videót. Nem tudsz most viccesebb dolgot, mint a parlament egyébként.
4: Nem.
3: Tehát, hogy
4: nem.
3: Azért nem tudom, néha belenéztek el, hogy az még mindig nagyon szórakoztató, ami ott történik. Sokkal izgalmasabb, mint az elmúlt 16 évben bármikor.
5: Barom jó, és egyébként tehát, hogy az a tím, ami most felállt a Magyar Péter köré, hát hallod, rendesen vágott, fényelt videók, olyanok, mint egy videoklip.
3: A nagyon profi dolgok kevésbé szórakoztatnak, nem, a felszólalások annál inkább. Amikor a Pócs bemondta, hogy ő nem telefonozott, csak a tokját nézte. Hát Jenny, hát gyerekek, hát ilyen nem tudsz írni. Hát nincs ez a politikai stand-up, nincs ez a szatír. Én nem videóztam, néztem a tokomat hátulról. Hát figyelj, én ezeken sírok. Hát szenzációs, igen. Nagyon szeretem az erdőbe menedék építést, órákat tudom nézni.
4: Tényleg, az is tök jó.
3: Na, azt például nem tűntem rá. Az mit csinál?
4: Volt egy csávó, aki egy darab bambuszbottal, ő kezdte el, ilyen nagyon vörös, agyagos földben, valami afrikai csávesz, kimegy egy darab ilyen bottal, figyelj, és épít egy olyan pecót bele a földbe, medencével, akármicsodával.
3: Ne csináld!
4: Nagyon menő. Hát én is azt gondolom, hogy ott azért egy páran beszálltak, de úgy szokták megcsinálni, hogy gyorsított videó, és akkor ott látod. És ezt most már nagyon sokan csinálják, ilyen bunkert, menedéket épít, de olyan profin, hogy mindennel
3: együtt. Persze, igen. Egyébként már nagyon durva az AI tartalom is, hogy hol teszel különbséget, és mennyiszer nézel meg egy videót. Nem, olyan Messi, Ronaldo AI videók vannak, sírok rajta. Zseniális. Tehát, hogy tényleg elképesztő, hogy mennyire jó.
5: Ugye ásványkövek, Nikola Tesla, szakrális geometriák, morfogenetikai mező.
4: Ez ilyen. Ki? Te ki vagy?
5: Andi.
3: Igen. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallotta valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a Meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
4: Te ott voltál.
3: Aha. Tehát simán, ha nincs benne az utókövetés, a Metánál hogy veszed ki, hogy követi a telefonodat, még azt is látják, hogy te milyen shopok mellett mész el, hogy hol vagy, hogy hol álltál meg, hogy Aldiban, Spárban vagy nem tudom, Lidlben időztél sokat, milyen cipőboltba, ruhaboltba mentél be, mik érdekelnek, milyen vásárlási preferenciáid vannak. Minden össze vannak kötve, de itt egy sima lokáció is. Tehát abban a pillanatban, hogy látja, hogy te egy tetováló szalomban vagy, nem tiltottad le, nem vetted ki, abban a pillanatban már dobálja a tartalmat. Tehát ennél ők sokkal profibbak, csak hogy lehallgatnak. Hihetetlenül durva. Nem tudsz mit csinálni, engedd el. Ha kereskednek veled a hátad mögött, ne törődj vele.
4: Azért szerettem, amikor ment az izé, hogy 5G! Hogy mi ellopják az adat, nem adom meg az adataimat, vásárolom.
5: Nyilatkozom, hogy nem járulok hozzá.
3: Az adat az értékesebb, mint az arany meg az olaj. Tehát, hogy az valami egészen durva.
5: Órákat cseszel el az életedből azzal, hogy nézed ezeket a videókat. Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem,
3: és kézed, hogy nincs meg semmi. Semmi. Tényleg nincs meg semmi.
5: Átfolyik az egész.
3: Ránéztem a Reelsémre, meg sem merem írni, mik vannak benne. Na, tényleg egy beteg állat vagyok. Igen. De tényleg tedd föl magadnak a kérdést. Mi vagyok én? És megnyitod az Insta vagy a TikTok részedet, és nagyjából az vagy, az az érdeklődés, a körülött azt foglalkoztat most, leszámítva egy-két marha videót, de hogy egyébként igen. Fosszíliák, ezt olvastad? Ásványgyűjtő videók? Nem, ezt valakinek nem. Például ez jön.
5: hamvasztós videókat is feltoltam.
3: Ha meg akarjátok tudni a működését a Metának, hívjátok a Torockait. Hamvasztós videó. Hamvasztós videó.
5: Igen.
3: Igen.
5: Amit még sokszor látok, az a nagyon-nagyon gazdag embereknek a semmit mondó élete.
3: Tehát, hogy nekem így, ilyen nem jön, hogy ott mit csinálnak.
5: Úgy, hogy reggel föl kell, felébred, akkor kimegy, megissza a kávéját, elkészít.
4: Gyönyörű helyen.
3: Ilyen jön, igen, tényleg?
5: Igen, akkor utána egy kicsit elmegy edzeni, akkor utána kiválogatja a rohadt nagy garderobszobájából, hogy aznap éppen mit vesz föl, akkor látod a napi rutinját, hogy hova megy, mit csinál, kicsit ül a laptop előtt, tudod. Szóval, hogy ilyenekre is rendszeresen feldobál.
3: Igen, nekem ez például egyáltalán nem jön. Nekem néha bejön egy fek a csávó, aki fut egy kocsi mellett, van híres influencer, jégbe mártja az arcát, fölöltözik úgy, hogy fölöltöztetik, iszonyatosan ki van gyúrva, lezuhanyzik, halálprofil megvágott videók, és egy napja van benne egy 3-4 perces videóban, ez nincs meg? Hát, ez megvan? Cipőt ad be neki az inas, beül egy Rolls Royce-ba, vagy egy nem tudom mibe, Bentley-be, elmegy valahova, tárgyal egyet, és ez fél percben. De és mindig azzal indul, hogy hidegvizes palacka lehűti az arcát jégkockával. És iszonyat nagy darab szét van gyúrva.
5: Sejkek. És akkor tudod, azt látod, hogy anyu a 22 darab komornyikkal elindítja a gyerekeket az iskolába. Egy Bentley-ben beszállnak, és ilyen integetnek nagyon spontán.
3: Esen hol a fekafutó neve? Igen. Tényleg ő az, ja, jégbe mártja az arcát reggel, és akkor megmutatja egy napját. Teljesen valódi, tehát mintha a Maglódi piacon lennél egyébként. Olyan, végülsz kicsit az Ecseri úton, kimész a Maglódi piac, egy ilyen napja van ábrázolva, abszolút, igen.
5: Lónak öltözött férfiakat dobál fel.
3: Igen.
5: Jézusom, gyulladt bennőtt gennyes lábkörmök helyrehozása, jöztem 80%-kal.
4: Pattanás, gondolkodás, ez egy menő.
3: Na de valószínűleg akkor ez. Én ilyet például azonnal bannulok. Tehát én arra szánok időt, hogy kirakjam, vagy katasztrófa videókra, vagy balesetes videókra, arra azonnal meg is mondom, hogy ne terheljen, ne küldjön. Ne küldjön többet egyébként, igen. Na jól van. A lónak öltözött férfiak, azon gondolkozz el tényleg. Tehát, hogy Krisz, azt azért egy kicsit úgy vizsgáldád, hogy ott mi történik. Igen. Jól van, jövünk, mindjárt 7:30 van. Ha van friss valami kis úti hír, vagy közlekedés, az dobjátok. Jó, mi pedig itt vagyunk, mindjárt érek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
3: És a döntő pillanat!
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Turistautakra is kerülhetett az aszbesztel szennyezett kőzúzalék. Jeladót kaptak a kerecsen sólyomok, egyre több van belőlük idehaza. Fokozódik a kánikula. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Turistautakra is kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érintett a probléma, mondta rádiónak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
1: A borsodi mezőség továbbra is kedvelt hely a ragadozó madaraknak, derült ki a több száz madártani szakember felméréséből az idei sasleltárból. Súlyom és réti sas is keres fészkelő helyet magának Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az idén egyébként 17 fiatal kerecsen súlyom kapott műholdas nyomkövetőt. A korszerű, mindössze 11 grammos eszközök a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb terhelést jelentenek a madarak számára, mondta rádiónak Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője.
3: Az látszik, hogy az elmúlt mondjuk 40-50 év magyarországi és európai ragadozómadár védelmi törekvései sikeresek voltak. Egy csomó faj esetében az állomány elkezdett visszaerősödni, tehát mondjuk a parlagisas, és csak annyi van belőlük, amennyit az az adott terület elbír. Ezért ad például az Európai Unió rengeteg pénzt például ragadozómadár védelmi Magyarországra, mert hogy ez azt jelenti, hogyha Magyarországon így, amikor már mondjuk így betelik az ország, akkor a fiatalok, akik ugye nagyobb területen mozognak, azok elkezdenek visszatelepülni Európa azon részeire, ahonnan esetleg 2-300 éve kiirtották.
1: Bővült a mentési kapacitás Miskolcon. Új egység kezdte meg működését a Bagolyvár térségében. A fejlesztés célja, hogy gyorsabban és hatékonyabban érkezhessen segítség a sürgős esetekhez. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-észak-keleti szél. A hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora.

0: Rádió 1-en.
1: Nem bírtam tovább ezt a nyivákolást. 3-4-8 lesz pontosan. 2 perc van, jó reggelt. Ennek mi baja ennek az Impalának? Mi van? Miért nincs jobb kedve? nem is volt annyira szóró egyébként, igen. Jaj, gyerekek, itt vagyunk. Café Del Mar, Csabi Sopron. Ottinak nincs kedve meghallgatni. Café Del Mar.
2: Hogy hívják azt a jó kis Café Del Mar?
1: Az... Egyébként nagyon sok Café Del Mar van, tehát attól függ, hogy melyiket, igen. Hát az egy válogatás, egy ibizai hely válogatása. Valaki szóljon már rá, Svarciri, ossza meg a Balázs csodálatos insta-sztoriát. Gyerekek, elmondom akkor, hogy mi történt tegnap. Hát figyelj, motorozok át a Lánchídon. Megyek át a Lánchídon tegnap, motorral persze, imádom, át lehet menni. Jön szembe velem egy kigyúr csávó, meg még egy kigyúr csávó. És tudod, amikor elmész mellette, és az esik le, hogy állj, itt valami nem stimmel. Mondom, ez nem a Svarci volt. Mondom, itt teker a Svarci mellettem a Lánchídon. Hát mondom, akkor azért csak lesz valami, hát akkor azért utána megyek, hogy öreg, hát szeretnél egy fotót velem?
3: Itt vagyok,
1: hát,
3: engem keresel?
1: Visszafordulok a Lánchídon, látom, mennek be az alagútba. Jövök visszafelé a Lánchídon, mondom, csak utolérem, ha motorra vagyok, hát valahogy keresztbe fekszem neki. Azért a Svarci gyerekek, kiderült, hogy tényleg a Svarci teker azzal a magyar sráccal, aki egyiteni barátja, ővé valamilyen gyúróterem, edzőterem és barátok. És röhögök magamon, hogy pont egy hónapja volt ez a téma, hogy kivel fotózkodnál le szívesen.
3: És előadtad, hogy...
1: Hát nem tudom, hogy van-e olyan. Elmegy mellettem a Svarci pólóba, tök jó formában, egy fekete pólóba teker. Hát mondom, most motorral vagyok, hát azért csak ráfordulok. Utolérem őket az alagútba, így megyek a Svarci mellett, ők jönnek át a Clark Ádám térről, mennek át az alagút másik oldalára, ami ugye a várhoz, vagy ott az Attila utaziukat ki. Hát no, mit nem álltok meg? Ez nem jó. Ezért a rendőrmotorosok, lehagyom a Svarcit, előre megyek, leparkolok a motorral,
2: és telefon, nagyon nyomorultól veszed
1: belőle a telefon. Telefon beizítva, mondom, házhoz jössz, Balihoz. Hát itt vagy, öreg, látom teket. Kamera beizít, megállok, hát mondom, figyelj, hát mondom, ott áll, ismerem a srácot, mondom, oda, és szia, Bali, megáll, Svarci, egy fotó. Jönnek ki az alagútból, és a Svarci látja, hogy ott áll egy szerencsétlen csávó, felhajtott rostélyen bukosságban, egy telefonnal a kezében nyomorúságosan, tudod? Amit te utálsz magadon, hogy a veled valaki csinálja, ugyanez a sztori, ott álltam fel, letámasztott motorral, felhajtott rostélyen, én a 8 éves gyerek, három, azért csak egy fotó. Jön a Svarci teker, oda köszön a magyar srác. Szia, Balázs és Svarci. Good morning. És abban a pillanatban egy elmény mellettem.
3: Igen, de őt nem ismert föl téged.
1: Azt mondom, ez jól sikerült ez a fotó. Annyit tudtam még, hogy hátulról csináltam róla nyomorúságos egy fotót. Majd megálltok egy piros lámpánál, és akkor a srác, akivel voltak, az így integetett, hogy gyere oda, mert piros lámpájuk van. És meg is mondja, hogy hívjál föl, jó, mondom, hívlak, mondom, nincs meg most a számod, kiabált, hívjál föl, és ott állnak a Svarcék a lámpánál, és akkor elindulok visszafele még a lámpához szépen, de hogy nyilván messze álltak meg a kereszteződésnél, zöldre váltottak és elmentek, hát mondom, azért velem nem cseszel ki, rázumoltam az öregre, akkor a háta van, figyelj, mint egy ilyen tepsi.
3: Jól tartja magát,
1: célirányosan vezet. Tehát, hogy ő néz előre, merevartal, nem néz sehova, nem akarja, hogy megismer, nem kontaktál, teker. Ő szemben van, teker.
3: Ezt a technikát? Kitől is láttam Sebestyén?
1: Senkire nem
3: néz. Sehova nem nézel, így átmész.
1: Úgy mentem mellettem, tudod, álltam, hogy egy 8 éves gyerek, így egy telefonnal mondom, meg vagy öreg. Hát ide jössz, hát itt jössz ki az alagútból. Good morning. Hát jó, azt sem tudtam mondani, hogy hello, tudod, vagy állj meg, vagy létszi egy fotót, valami, így eltekert mellettem.
2: Neki is nyilván az volt, hogy a szeme sarkában azt lett, hogy ez tényleg?
1: Nagyon kellemetlen volt.
2: Sebestyén Balázs, állj meg egy piros lámpánál, nem ért utol sajnos. Nem, ez a rohadt nagy
1: valószínűleg látták már, hogy elmegyek mellettük a Lánchídon, ugye? Aztán látták, hogy visszafordulok, de látták, hogy az alagútban megint megelőm, őket tudták, hogy ez ketyós. Ez azért, igen, jó, ez hogy ez akar, amit te is kiszúrod ott a fotót, akarnak, hogy futabolon, tudod. És bekészülök. Hát itt, figyelj, ide jön a Terminátor, kiteker az alagútból, elévettem magam, megálljuk egy fotó, mehet tovább, mondom.
3: De semmi.
1: De egyébként mire számítottam, hogy megáll?
3: Hogy megáll, persze.
1: Szia Balázs, hogy vagy? Jól vagy? Láttam a műsorot. Hát, a Balázsról az aztán az óriási
3: volt. Is, hogy nem is ezzel, hanem hogy megáll valakinek, hogy oké, akkor neked csinálok egy fotót.
2: Az én, a kis a barátja, én
1: ismertem
2: a barátját.
1: Én ismertem, csak tudom, hogy ki ő, meg mit találkoztunk párszor, és úgy vele gondoltam, kontaktálok egy mondatot, hogy igen, itt vagyok, de jó lenne egy fotót, tök jó, és akkor csináljunk. És az öreggel azért mégiscsak, na hát ott tekerem melletted. Hát egy másodperc nem sok, annyira nem sikerült, hogy álltam, hogy nyalókás kisfiú, és így elmélettem. Sírtam magam, borzasztóan kellemetlen volt.
2: Szerintem nekem ennek a faszinak megvan a telefonszáma. Ha most felhívom, és ő azt mondja, hogy gyere oda kettőre valahova.
1: Nem.
3: Úgy nem kell.
1: Nem, ez így volt. Á, nem, azért annyira nem, hogy gyere oda kettőre, és akkor várd meg, amíg kijön a Schwarz az étterembe. Nem, az ekkor nem. Ott jött veled szembe. Ott jön veled szembe, hát azért mondom, na, hát emellett azért nem megyünk el. Ez egy elmondom. De most nem, tehát azt mondom, hogy gyere oda áromra, mert ott gyúr, és akkor ott állj, akkor toporogjak a terem előtt, azt szerintem nem. Így spontán tudod valamit. Á, mondom, egy fotót nyomjunk már.
3: Soha jó az a hát döbbenet, ez... amikor így elmegy mellett.
1: Semmi.
2: De
1: és mondom, hogy te hülye vagy, mire számítottál, tudod? Tehát, hogy miért gondoltad, hogy
3: megáll.
1: Hát biztos megáll, lehúzza a stajzét, megáll, húz egy féket, és persze, vidáman negyed órára beültük valahogy kávéba.
2: És egy közös gyúrást? Úgy, esetleg? Schwarzival? Annak azért lenne?
3: Azt már nem jó,
1: ilyen modoros kellemetlenkedés lenne. Igen, én nem szeretem az ilyen leszervezett dolgokat, hogy gyere oda, és akkor gyúrjunk egy órát együtt. Egyébként nem ismerjük egymást, egyébként tök maher a szituáció. Egyébként egy ilyen kellemes kellemetlenkedés lenne. Szóval, hogy eldumál, én ilyenként sose veszek részt, nem szeretem az ilyen. Ez egy olyan, tudod, egy olyan helyzet volt, hogy ott úgy jött, és úgy mondom, jó, akkor most kicsit lemegyünk 5 évesbe. Miért ne kapnánk egy fotót, mondom. Lehet vele flexelni az öreggel azért. Figyelj, egyébként jó látni. Tehát ott tekertök, tökre örültem neki. Mondom, hát igen, azért a csávó egy ikon. Iszonyatosan jó az. Nagyon sok filmjét szerettem. Rajta nőttél fel kamaszként, tehát, hogy így... Tényleg zseniális, jó volt. Ott tekert az Attila úton megálltak, ott a piros lámpán, és akkor mentek tovább, egyenesen tekertek. Ilyen teljesen, mintha így haladnának valahova, de szerintem csak ilyen városi bringázás. De a Schwarzi nagyon sokat teker, tehát ő ezt nagyon éli.
3: Az hogy... Mi az a bicikli, mi az a szörny, amit az teker, az a csávó?
1: Az szerintem valamilyen elektromos meghajtású nagy kerekű.
3: És neki építették, alapjával... hogy elbírja.
1: Valapjában azok neki építették, de ez ilyen nagyon terepre, ilyen szinte homokban van ezek a nagy kerekek, de ez valamiért nagyon éli, ezt nem tudnád tekerni betonon, mert nagyon nagy a futófelület. Tehát ennek van egy elektromos meghajtása, vagy lehet, hogy a csávó egyébként azt csinálja, hogy direkt ellenállásból nem teszi rá meghajtást, hogy küzdjön vele, és hogy adjon neki ez egy plusz energiát. Lábra megy, mert ezt a vastag kereket betonon, hát ez gyötrelem.
2: Élőszövet a fémvázon.
1: Élőszövet a belső fémvázon. Igen. Szóval a volt főnökömmel vandázik, írja valaki. Ja, úgyhogy hát azért ez na, tudod, jó
3: élmény. Ez az igazi jó pillanat, az első meglátás, mikor tudod, hogy itt van a városban egy híresség.
1: Egy perc később esett le.
3: Ugye? Mondom, hogy tudod, hogy itt forgat egy csomó színész, van most is itt, és tudjuk, hogy a Schwarz is itt van. És te önfeledten mész, agyalsz azon, hogy jó, még akkor be kell menni a boltba ezt venni, azt venni, és egy perc később, hogy mi van?
2: Várjál?
1: Mi van?
3: Mi? Ez tényleg?
1: De most ez frankóra Schwarzi volt. Látsz, itt megfordul, okosan tudod, ahogy kell, gyorsan átment a másik oldal, ott gyorsan forduló, visszaalagút botérémiket, és mentem vele párhuzamosan. Na, mint a Schwarzi gyerekek. Azért ez, nem ez egy király. Jó látni az öreget egyébként. Béké hagynám, fotó menjen, nem akarom zaklat. De úgy jó látni, tudod, hogy senki, ketten bringáztak. Ketten bringáztak, persze. Tehát szerintem itt Magyarországon azért olyan nagyon nem kell testtől. Most igazából miért? Azt megértem, hogy egyedül nem megy.
3: Ja.
1: Ad neki egy biztonságot, hogy van vele valaki, de hogy azért itt nincs az a fajta sztár kultusz,
2: csak
1: hogy Amerikában. Hát egy hülye motoros. Megy mellett az alagútba. De nincs az a sztár kultusz, mint Amerikában, hogy 43 paparazzi még azt is megakadályozza, hogy beül egy autóba, és balesetet szenvedsz, vagy üldöznek. Tök nyugisan tekertek. Szerintem az emberek nem is nagyon nézik ezt, vagy úgy mindenki saját életében van egy kicsit. A kocsiába, a saját motorjá, a saját autójába. Igen, egy kicsit milyen leszegett fejek országa vagyunk, nem? Tehát eltekerhet mellette tényleg a Schwarzi. Egész hosszú távon tekertek, senki oda nem dudált, nem vették észre, fel se tűnt senkinek, hogy ott teker az alagútba. Tehát szerintem mi ezt így annyira nem vesszük. Én nagyon nézelődős vagyok, motorozás, vezetés közben, és így szeretek, de hogy így szerintem nagyon sokan nem is látják.
2: Meg amit mondtam is, hogy szerintem egyszerűen nem hiszed el, hogy ezek az emberek kimennek a pornép közé, érted? Tehát, hogy az, hogy van esélye arra, hogy a Schwarzi veled szemben teker, ezért van az, hogy másfél perccel később kezd leesni a tantusz, hogy szerintem ez ő volt.
1: Szerintem ezért is érzik jól magukat nálunk, mert egy kicsit még azért be tudnak ülni étterembe, kicsit nem az van, mint Amerikába, el tud menni tekerni, New Yorkba 6 paparazzi van mögötte, vagy Hollywoodba aztán szétszedik őket, mindenhol a nyomukban vannak, hát látod. Kijön a edzőteremből, szétfotozzák, beül a kocsiba, szétfotozzák. Itt valószínűleg Európában van egy ilyen nyugalmuk, amitől egy csomóan átköltöznek Európába, Olaszországba, Nyugat-Európába, Franciaországba jönnek át, mert sokkal-sokkal nyugisabb az életük, mint mondjuk Amerikában.
2: Figyelj, hát meséltem, miről képzeld el, hogy a BL meccsen van, most nem itt az eszembe van neve, valami iszonyatosan nagy név focista. Bement a tücsökbe pisilni. És így kint álltak mindannyian, és ez létezik? ez ő?
1: Nem hiszed el?
2: Nem lehet. Kijött, bement, pisilt, kijött, megköszönte, kiment, senki nem mert odalépni hozzá azzal, hogy ez egy közös fotó, és utána visszakeresték a fotót, és akkor jöttek rá.
1: Mert nem feltételezed. Hát azért nem feltételezed, nem?
3: Kicsit langyos, már meglangyosodott sörőd mellett beszélget.
2: És besétel egy világklasszis.
1: Besétel a Keanu Reeves, igen. És üldögélsz, és valószínűleg teljesen irális, hogy itt maglódod, nem tudom, a Keanu Reeves bejöjjön egy forgatásra, azt mondom, biztos nem ő, csak hasonlít, mert hogy azért úgy nem vagyunk. Nem vagyunk ehhez hozzászokva.
3: Látod, milyen jó érzés nekünk, amikor te visszaköszönsz. Ez a
1: másik volt. Ugyanaz a kaliber azért.
2: Mindegy, Svarci saját kicsit, szintjét.
1: Igen, mindegy, Svarci egy kicsit nagyobban, van. Figyelj, de tudod, az a szitu, amikor egyszerre látod, hogy milyen nyomorúságos vagy, egyszerre röhögsz magadon, és egyszerre azt mondod, leszárom, nem érdekel, tudod. És hogy álló fotóval tudod, hogy elteker melletted. És én még mindig az alagutat veszem, tudod. Mondom, te nagy lúzer vagyok, te nyomorúságos az a sztori. Ezt holnap mindenképpen el kell mesélnöm. Az ember, aki mellett eltekert, arra
3: szereged. De közel.
1: De nagyon közel, és a hátát lefotóztam. Na várjál, azért az ez igazán sikersztori.
3: Hogyan tudtad volna még nyomorultabbá tenni ezt a pillanatot, hogy állsz az alagút kimeneti részén, és veled a Svarcit?
1: Ha nagyon...
2: Én
1: is gyúrok! Igen, gyúrok, és egy ilyen nagyon levetkőzöm félmeztel erre. Na az, figyelj. Na az lett volna még... Az lett volna még igazán nyomorúságos. Igen. Tom Cruise láttam fél éve, pár méterre sétált el, lettem, néztem, hát mondom, ismerős a pali, de nem lehető. Fél óra láttam a neten, hogy itt forgat.
3: Aha. Az is mekkora. Tommal.
1: Tommal összefutni.
3: És nem hiszem el, az se.
1: Igen. Valaki szerintem tök kiábrándító lehet, nem? Tehát azt, mikor a Stallone-ról mondják, hogy nagyon pici, a Tomról mondják, hogy nagyon pici, tegnap a Svarci akkora volt, mint egy hegy gyerekek. Tehát, hogy még mindig nagyon nagy az öreg. Iszonyat háta van, és még mindig nagyon jó formában van. Nem tudom, mivel letetik őket. 80 akárhány évesen így bringázgatnak itt. De hogy tényleg nagyon jó formában van.
2: Tehát, hogy... Tom Cruise sajátja azt, hogy tulajdonképpen bármelyik filmben is játszik, és bárkivel játszik, mindig legalább 10 centivel magasabb a partnerénél. Nem tudom, hogy hozzák össze.
1: Nagyon nagy cipő nagyon sok, kell hozzá,
2: nagyon
1: igen.
2: Sok meló, sok beállítás.
1: Igen. Esztert láttam egyszer a Spárban közvetlenül mellettem, hát tényleg jól kinőtt a földből. De direkt úgy csináltam, mintha nem látnám, mert nem akartam kellemetlen lenni, igen. Ja, jól van, gyerekek, hát ez volt. Igazából. Jó, hogy az öreg itt van. Ami ugye miatt zárták le a kettes metrót, ugye az ő filmjét forgatják. Mit forgat még 83 évesen?

0: Láttam a domoszlói búcsúban.
1: voltam pár évvel ezelőtt. Részegen lövöldöztünk, azt hiszem, hogy hívják be. A Conan a barbárnak van folytatása. Ne. Ő lesz az idős Conan benne, ugye, mert ő volt az.
2: Lehet, hogy ezért időbe kell megállni, nem? Conan a barbár a Schwarzival? Én nagyon szerettem a Conan a barbár.
0: Múltkor láttam az eredetit, valamelyik csatorna adta. Hát, hogy az milyen borzasztóan lassú film.
2: Borzasztóan, de 80-as években.
1: Imádta.
0: Annyira viccesen maníros, hogy
2: hihetetlen, volt, persze, de nagyon milyen teste volt benne a Schwarz.
1: Mondjuk a kettes metrót valószínűleg nem amiatt zárták le. Tehát, hogy ez nem fér bele.
2: Azért nagyon eklektikus Conan a barbár lenne, hogy közben a kettes metrónál a Pillangó utcánál forgattak valamit.
1: Hát azért egyébként meg itt van egy fotó az öregről, mint a Conan a barbár időskorba.
2: Hát még mindig?
0: Keresd rá. Még mindig
2: ott van?
0: Én is jól nézek ki.
2: Még mindig ott van? Hát jól néz ki egyébként, igen. Na jó van, gyerekek, 5 perc, pontosan 8 órát, a Kellys című akciófilmet forgatta Magyarországon. Oh. Ezt kaptuk, ugye ez a Kellys ezt forgatja. Jövünk mindjárt, jó? 4 perc, pontosan 8 óra. Ha láttok valamit az utakon, azt küldjetek. Ránéztem itt a hírekre, de nincs nagyon semmi igazából. Van egy baleset a Rákóczi úton, az Erzsébet híd felé, és ott van egy picit nagyobb dugó, de egyébként csend és nyugalom.
0: És nekem Café de Mar Energy.
2: Az Energy, így van. 4 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regáli

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapart Fest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.

0: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
1: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Lada Racing Fest idén újra
6: a Total Wagon kupáért.
5: Lada találkozó és verseny
6: júni 27-28-án Visontán
5: a Black Star Ringen.
6: LadaRacingFest.hu.
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
8: Megújul a miskolci Möbelix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möbelix. A You Are Fix.
9: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
10: A fehér hullú gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
11: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
12: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattint.
13: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Ma is 17 órakor a lemez

0: utas nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Narancssárga lett a színva, a Tatár utcai fűtőműöblítő vize kerülhetett a patakba. Aszfaltozzák a 26-os út Miskolcon átvezető szakaszát, marad a meleg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Durván elszíneződött a színva. Az elsődleges vizsgálatok szerint a Tatár utcai kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó víz okozta a természetellenes narancssárga árnyalatot, tájékoztatott a Városháza sajtószolgálata. A karbantartásnál keletkezett szennyeződést eredetileg a szennyvízcsőbe szerették volna vezetni a MIHÜ szakemberei, azonban műszaki hiba vagy mulasztás következtében a víz egy része a színvába juthatott. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag az emberi egészségre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés a vízi élővilágban károkat okozott, olvasható a közleményben. Jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani a 26-os út Miskolci bevezető szakaszán az elkövetkezendő napokban. Az aszfaltozó kabosnál lévő felüljárótól a Szentpéteri kapun át egészen a Miskolc plázáig dolgoznak. Több órára lezárják a Stromfell laktanya kapu behajtóját, másodpedig alaposan kerülni kell. Jövő szombaton a munka utolsó fázisaként a Blaskovics utcát teljesen lezárják az aszfaltozás idejére. A Blaskovics utcai forgalom a kórházon áthajtva az északi bejárónál haladhat. Az építők türelmet és megértést kérnek, amíg elkészül a végleges forgalomtechnika is, és felfestik az útburkolati jeleket a 26-os út Miskolci átvezető szakaszán. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
3: Az első az a valóság DS képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
2: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-észak-keleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázs!

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó Hello, reggelt. Bello, drága hallgatók. Igen. Ja. Nézem itt, hogy mi van. Rákóczi út Erzsébet híd felé elesett, gyerekek, ez nagy baj. Már nagyon nagy dugó van arra felé. A hídon is áll a sor állítólag, már mint az Erzsébet hídon.
2: Hozzak egy zsepit?
1: Igen, azt megköszönöm. Igen.
3: Ez a reggel 6 óta szípog. Megúttad, Juli.
1: Köszönöm, hogy ilyen figyelmesen...
3: Megvan Júcsa! Van neki, gyere vissza!
1: Megy valahol a klíma? Nem megy klíma?
3: Hát ők a központi, a házbéli.
1: Tisztítják azt rendesen?
3: Persze, 23-ban is ki volt tisztítva, hogy emlékszem, hogy nem biztos rendes ez a ház. Légiós betegséged van, öcsém.
1: Az mi az Isten?
3: Azt kapod a klímától, halálos.
1: Valami megy, valamit érzek. Jönnek a bacik. Ezt az ipari klímát nem sűrűn tisztítják itt, nem?
3: Nem biztos kell.
2: Szerintem vannak ezzel kapcsolatosan azért előírások, amiket mondjuk egy ekkora épületnek be kell tartania.
1: Elvileg igen. Nem, valami van, érzem azért, mert fulladok, igen.
2: A kocsit klímáját tisztítatod egyáltalán?
1: Szerinted.
3: Egy új autó.
1: Szerinted mit mennyire tisztítatom én a kocsi klímáját?
3: Új a kocsi. Mit?
1: Két-három évente kellene elvinni az körülbelül. A régi autóknál tisztítottam, de itt most nincs nálam annyit egy autó. Nem nagyon tisztítom.
3: Nem gumit cserélünk, hanem kocsit.
1: Nem nagyon tisztítom. Igen. Most a magyar zászlókat dobálták le a hídról, írja valaki. Mi van, gyerekek, most egy híd zászlót a Dunába dobók lettünk? Ugye a Pride zászlókat ledobálták.
2: A Pride zászlókat dobálták le, és magyar zászlókat tettek a helyére a mi hazánkos képviselők.
1: Az oké, de most ezt írja valaki, hogy most a magyar zászlókat dobálták le a hídról. Ez tehát akkor jó. Visszatért a történet. Ugye valaki jön a Pride, talán most itt végén, vagy jövő hétvégén, most szombaton.
2: Nem, most szombaton.
1: Földíszítették az Erzsébet hidat, és az Erzsébet hídról valaki bedobálta a zászlókat egyenként a Dunába, úgyhogy az egyik egy hajó emellett esett be 3 méterre, amit áldogáltak a turisták.
3: 50-valahány éves lakos, aki elmondta, hogy újra megtenné, mert ez fölháborító, hogy ezek az zászlók ott vannak 3 év.
1: Három évet kaphat.
3: Amire leültethetik.
1: Ja. Hogy bedobálta az zászlókat. Én csak egy olyan videót látom, hogy dobja be, alul meg megy a hajó. Gondolod, hogy áldogálsz a hajón egy proszekos parral a kezedbe, és egy láncsa így beláll a fejedbe. Azért az úgy arra nem nagyon.
2: De ez a rongálás kategória vajon? Vagy mi a 3 év? Minek a 3 éve?
1: De ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy mit merítesz ki, de nem szerencsés, igen. Robogós húzat nem bírod, mi? Ez az. Fudorás cuccokat szállítom, gyerekek, ma is 9-től, 10-től, 10-től viszem a pizzákat a kis robogóval. Fú, nagyon küzdök vele.
2: Kell a mellékes.
1: Egy kis mellékesbe besegítünk, igen. Na, hol volt a lányod? Valahol volt a lányod? Mi történt?
2: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak, egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrű medence volt, szaunával, kétszintes.
1: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na.
3: Hát azért
1: ezt meg kell ünnepelni.
2: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
3: de velést egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
2: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
3: értelek,
2: a vandázás.
3: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
2: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát ott óriási emelkedett hangulat.
1: Ez összedobós, ilyenkor megy egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 000-re, vagy ezt az ünnepelt szülei állják.
2: Ünnepelt szülei állják.
1: Most mennyi? 2 kiló?
2: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
1: 200 000 odaadnak egy budai villát, egy estére, 2 kiló?
2: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők úgy bulizgatnak. És tudod, fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak meg a lányomnak is volt, és és nem emlékeztem már az ára, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
1: És csak hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, az összes hú de jól hangzik.
2: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
1: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
2: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
1: 15 000.
2: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások haver,
1: akkor a 120-ba.
2: Az egy 120-aska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
1: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy vinát, csak ott érezzétek jól magatokat. Mi lehet ott?
3: Várj, akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
1: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja a 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hová emeled a tétet, de valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000, kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsón megúszza. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
3: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
1: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán milyen lesz.
2: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt. De az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
3: Az is nagy divat, így van, annak hosszú limuzin 5 éveseknek.
2: Mikor meghallottam, mondta a Lidia, beültünk egy nagy autóba. Aha, kinek? Egy nagy limuzinba. Biztos valamit rosszul vesz. Nem, ez egy limuzin volt.
1: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinnak? Mit ad hozzá? Egy borzasztó nagyot villantasz.
3: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondolnám. Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
2: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon, és
3: hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
2: Igen.
1: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkba, de hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valami, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni neki egyet, nem?
3: Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell
1: a kauciót le kell rakod, persze, nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben minden, akkor azt vissza.
2: Náluk,
1: visszaadják,
2: igen. Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
1: Hogy ti rendeztetek?
2: Hát,
1: na, arra nem lennék hajlandó.
2: Elvonultunk otthonról.
1: Ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
2: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
1: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze minden, az nem
2: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
1: Igen, és aztán minden.
2: Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
1: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
3: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
1: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
3: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
1: Nagyon kell.
3: Nagyon.
1: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
2: Igen.
3: Na.
2: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
1: adom.
3: Ha vajak, akkor majdra.
1: Igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek, írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan rongyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de mit csinálsz itt? Engeded a gyereket, hát menj át. Ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát
3: igen,
1: menjen
3: csak
1: el.
3: Te nem? Utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni, kicsim. Szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
1: Az 5 évesnek a limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülim abba becsepen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti, egy bulizik egyet, jól érzi magát haverok, tök jó, oké, kibéreltek ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves ez majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát de 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
2: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkoratokban zsúrotok?
1: Gyerekben, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, meghívtak az egyik óvodális osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkré keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúrod, azért a koktélkré kereszt nem nyúltunk akármikor.
3: A születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizel, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
1: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Igen.
2: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
1: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
2: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz.
1: Te nyomorúságos. Akkor tök jó ez volt. Tehát ez volt.
2: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
1: igen,
2: jött
1: ő
2: el.
1: Volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
3: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
1: Szerintem ott indult el a trauma. Tehát ez volt az első. Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált egy jobb kedvedelét, és azt mondja, gyerek, ostold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
2: Igen, figyelj.
1: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
2: Nem,
1: ez nagyon szóló ez a
2: nem
1: történet.
2: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
1: Jézus, nagyon... meg elmondva is borzongok.
2: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
1: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész tört. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
2: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
1: gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
2: Nem.
1: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
2: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
3: minek?
1: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napi felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ így ebből a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfő meg mentem érettségizni.
2: Én sem emlékszem olyan.
1: Nekem sincs
2: olyan
1: meg.
2: Óriás.
1: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpong asztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
2: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
1: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfali.
2: Egy sikeres élettörténete.
1: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették, volt. A... Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
2: Szűk családi körben.
1: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
2: Jaj, az is milyen
4: szavarú.
1: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad. Állsz, tudom. Ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
4: Gyönyörű ajándék.
1: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
2: Is. De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. De...
1: Igen. 2 hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
2: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
4: Hát jó, ez az teljesen korrekt.
1: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
2: Tehát
1: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi ezért citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
2: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
1: kérdezik. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
4: mennyire
1: nem vett ki szarét.
4: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
1: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bemarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
2: Ősz a konyhában, a viaszos vászon terítős asztal mellett. Fel nagyon. Van díszítva, hogy de itt ágyos szép.
1: Nagyon, nagyon, nagyon kemény. Nagyon kemény.
2: December 30-án van a születésnapom az egész ország.
1: Az erre lehet fogni egyébként, igen. Na jó van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jövünk mindjárt 8:30 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Superman milyen?
12: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
13: Aj, fáj tőled a fejem.
14: Lilial Kok, Jason Momoa, Supergirl.
15: Ügyes vagy, Kripto.
14: A mozikban.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
18: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
19: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
20: Reklámot hallottak.
21: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sokan választanak nyáron belföldi úti célt. Segítőpontok Miskolcon, könnyebb eligazodás a bürokrácia útvesztőjén. Teljesítménytúrát tartanak a bükki füves ember tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Sokan választanak belföldi úti célt. Hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénz szállításra fordítják, mondta rádiónak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azok az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Tanácstalan várakozás helyett a hivatalos ügyek minél egyszerűbb és gyorsabb elintézésében segítenek Miskolcon azok a mentorok, akik a Városháza ügyfélszolgálaton dolgoznak majd. A segítőpontnál ülő szakemberek tanácsot adnak a digitális felületek használatához, az online ügyintézéshez vagy akár a szükséges dokumentumok kitöltésében és elküldésében is. A tanácsadókhoz lehet fordulni akkor is, ha egy papíros nyomtatására vagy szkennelésére lenne szükség, de megmutatják azt is, hogy kell időpont foglalni. A Városház téren már működő segítőpont mellett a közeljövőben a Vasgyári Közösségi Házban is lesz újabb ügyfélsegítőpont Miskolcon, derült ki a megyeszékhely közleményéből. Erdei próbatételre hívják a túrázókat a hétvégén Bükkszentkeresztre. A Zöld Sportok Klubja szervezésében a bükki füves ember Szabó György tiszteletére lehet majd gyalogolni, kocogni és futni, olvasható honlapjukon. Egy 30 és egy 15 kilométeres távot jelöltek ki. A hosszabb szakasznál 9 óra a szintidő, a rövidebbnél 5 óra alatt kell teljesíteni az erdei körútat. A rajtnál a választott távnak megfelelő térképet és feladatlapot kapnak a sportolók. Olyan kérdésekre kell feleletet adni, amelyeket csak az ellenőrző pontokhoz érve lehet megválaszolni. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-észak-keleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Itt vagyunk, 3:45. 9 lesz pontosan, 2 perc van. Jó reggelt, kívánunk mindenki. Bocsánat,
1: nem lesz ebből a hajózás hónap, testvérem.
0: Ez a robogós látha.
1: Robogós takony.
0: Robogós látha, gyerekek.
1: Robogós takony elkapott.
0: Nagy motoron ez nem történik meg, de ha robogózol sokat, akkor ugye? Ez...
1: Nagy
0: más világ a robogózás, más világ ez, más világ. Nem úgy ülsz rajta azért, nem úgy motorozol. Megfázott a kis orrocskám. Nem volt a nagy plexi előttem. Ezzel jöttem reggel robogóval. Mondom, ennyi fúdórás barátom sose volt. Tényleg fölrakok egy rózsaszín dobozt, hát akkor még szimpatikusabbak. A Fülöp-szigetekiek ennyit még nem köszöntek rám, mint így robogóval.
1: Új barátaid vannak.
0: Láttatok, már csak ázsiaiak szállítanak kaját?
2: Persze.
0: Figyelj,
1: nagyon
0: döbbentő. Nagyon durva. Tehát kevés rózsaszín dobozos ember ül már, aki magyar lenne. Csak ázsiaiak. Fülöp-szigetek, nem tudom, tájföldiek, nem tudom, honnan jönnek, de hogy tele van. Nem ez a baj lenne, engem egyáltalán nem zavar, csak mondom, hogy nagyon sokan vannak.
2: És otthon előtte a telefon, a GPS-szel, tudod, halad 40-nel, fel se néz. És írja be a címet közben pedig.
1: És azt észrevettétek, hogy tegnapi 37 fokban nagy kabátban is bírnak motorozni.
0: Maszkban, de hogy ilyen tudod, ez a meleg miatt eltakarják, hogy nagy kabátban vannak, ők mit csinálnak?
1: Neki ez egy könnyed tavaszi nap valószínűleg.
2: A 120 fokot.
0: De tényleg egyébként igen. Igen. Nagyon kemény, igen. Oké, gyorsan, M5 Pest felé, Ócsa előtt Inásnál a sor vége, baleset van a keleténél, azért áll a híd, köszönjük, M1 Herceghalom, M0-ás között nagy dugó, emiatt régi egyes felé torlódik. És akkor még egy mondat a hajózásról, holnap, ugye elérkezett ez az időpont is, a nyár indító, vagy záró, vagy én már nem is tudom, hogy mi, milyen hajózásunk van nekünk, és ez az utolsó, nem hajózunk többet. Úgyhogy BSV, Metzkerviki, különböző játékok, nyeremények, 100 000 forint kápék, ugye a szokásos kis hajós játékok, és reggel 6 órakor várunk mindenkit, ha van kedvetek velünk Szántod hajózni. Szántód, így van, 6:37 között van a felszállás, 7-kor indulunk, kikötünk Tihanyban, de hogy nem kell nagyon leszállni, és 3:40 körül kikötünk a... Hát hol kötünk ki?
1: Ugyanonnan, ahol
0: ugyanott kikötünk, igen. Nagy Bogi is jön a BSV-vel, úgyhogy
2: jó kis
0: buli lesz. Úgyhogy gyertek, van hely a hajón, úgyhogy fölfér mindenki. Ez a nagyobb komp, úgyhogy nem kell attól félni, hogy nem fértek föl, hogy odajöttök, de volt olyan, hogy pár éve kisebb hajóval mentünk meg a Covid miatt, nem engedtek mindenki beszállni, de tavaly is mindenki befért, úgyhogy óriási, tehát nem autók állnak föl erre a kompra, hanem gyalog jössz, akkor oda azért nagyon sok ember elfér.
1: Jó, de azért korán kell jönni, az biztos.
0: Igen.
2: Bali kezdi a vizes pólóverseny.
0: Azt én megindítom nektek nagyon szívesen. Ja, köröntem magam, csak legyen benne valami alkohol. Mert én ott már ihatok. Balatonon vagyok. Taxival megyek, nem kocsival megyek. Lóháton megyek, mindegy, hogy megyek. A lényeg, hogy lehet inni.
2: Hát sétálsz.
0: Ti láttátok ezt a kongói szurkolót? Milyen helyes ez a történet? Én keresem ezeket a sztorikat így a VB-ről, mert jók a meccseredmények is, de hogy ezek a háttértörténetek nagyon jók. És hát van a kongói csapat, és nekik van egy elképesztően szimpatikus szurkoló táboruk, de közülött is van egy emberke, aki egész egyszerűen azt csinálja, hogy fölöltözik baromi elegáns öltönybe, kék nadrág, fekete cipő, piros öltöny, és mozdulatlanul állva, jobb karját a magasba emelve, követi a mérkőzéseket, és ez a Lumumba póz, amiben ő áll, a béke a nemzeti összetartozás és az egység üzenetét hordozza, 61-ben ugye meggyilkolt államférfi emlékét őrzi ezzel. Ő feláll így, amikor elindul a meccs, és a csávó 90 percen keresztül ott áldogál, kék nadrágban, piros zakóban, sárgainkban, elképesztő megható, néha leengedett kézzel, néha felrakott kézzel, 90 percen keresztül teljesen mozdulatlanul áll. Mennyire érdekes.
1: Nézi,
0: szerintem igen, szerintem nem a szurkolókkal szembe áll, hanem ő a meccsel szembe áll, és nézzen, mint egy robot, néha fölemeli a jobb kezét, és tartja fölfelé a jobb kezét emelt tenyérrel. És ez a produkció, a csávó nem mozdul meg.
2: De ki vajon összedobták a jegyet? Tehát ő egy olyan vezérszurkoló, vagy biztos vannak olyan emblematikus figurák, akikre így azt mondták, hogy oké, neked összedobjuk egy jegyet, legyél ott, mert te biztos, hogy bekerülsz.
0: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg vagy összedobja a szövetség, vagy jön magától, néha tiszteleg, néha azért egy kicsit tapsol, mozdulatlanul áll. Nagyon szeretem.
2: Nagyon jó
0: sztorik ezek. Mindezt egy lehetetlenül piros zakóban, kék nadrágban, sárga ingben áll az ember és rukkol.
2: És a gól van, akkor sem
0: lőkik. De akkor tapsol, akkor akkor tapsol, igen. De ezt nagyon szereti. Hogy azért ezek meghatóak, ezek a történetek, hogy emberek ennyit utaznak, hogy ott legyenek, és támogassák. Ez egyébként valószínűleg nem túl esélyes kongói csapatot. Nem tudom, hogy a csoportmeccsekben ők hogy állnak. Igen, milyen jó lett mögötte ülni.
1: Semmit nem látsz a csávótól.
0: Igen.
1: Tényleg nem szedik le, az tök érdekes, hogy őt hagyják ott állni.
0: Nem, ő valamilyen emelvényen áll, tehát igazából a lába mellett ellátnak. Aha. Tehát ő nem úgy áll, hogy ő zavarja a kilátást. Fölállították őt egy emelvényre, és jóval magasabban van. Mint a többiek, és közben mellette átlátnak. Igen.
2: Hát nem tudom, hogy hívják azt a norvég focistát. Mindig szőkehaja van, és
0: Haaland. Haaland, Holland, igen. Attól, hogy hogyan.
2: Láttátok, az édesapját meg az édesanyját vette a kamera, amikor gólt lőtt. És az apuka meghatódik, de úgy, hogy az elején csak áll, így látod, hogy ilyen kisfiú zavarba kerül, és aztán felhúzza a kabátját így az arcára, és úgy pityereg. Hát az mennyire...
0: Cuki?
2: Nagyon-nagyon kis kedves. Szerintem betettem a közösbe is.
0: És az megvan, az is egy ilyen háttértörténet, nagyon kedves, a gánai tradicionális pap?
2: Nem.
0: Az megvan az
1: nem,
0: a sztori?
1: Az nincs.
0: Ugye Gána is kint van a VB-n, és van egy tradicionális papjuk, sámányuk vagy varázslójuk. Nana Kwaku, így hívják egyébként az embert. Bonszám, ez a neve, ez a bece neve. És ugye azt állította, hogy folyamatosan azt állítja, hogy bizonyos játék idő alatt az ellenfél vagy teljes csapatára, vagy az ellenfél bizonyos játékosaira rontást tesz. És hosszú időn keresztül dolgozik azon. Aha.
2: Ott van az apuka.
0: Édesem, de cuki. Igen. Szóval azon dolgozik, hogy átkot tegyen a játékosokra, mert ugye egy hagyományos, tradicionális vallást képvisel, és valamilyen vudu átkot szór. És ugye kiderült, hogy ő már tett a Cristiano Ronaldo-ra is, és a Harry Kane-re is próbál tenni átkot, hogy ne tudjon jól játszani Gána ellen. Harry Kane-nek egyébként szarul ment a játék, kihagyott egy fejes gólt, vagy egy 11-es, tehát hogy valamit mellé is lőtt, és azt mondta, hogy Harry Kane-en dolgozom jelen pillanatban, nem akarok neki komoly sérülést okozni, csak annyit, hogy ne játszol hatékonyan Gána ellen. És azt mondta a Voodoo pap, hogy most rajta dolgozik. Most amit nem akarsz, az, hogy Voodoo pap rajta dolgozzon.
2: Amikor eljut hozzá a híre.
0: Igen. Erre megszólalt az Uri Geller, aki azt mondta, hogy ő ismeri ezt a gánai papot. Ez a gánai pap, ez tényleg veszélyes, tehát nem jó, ez valakire rászáll, ezért ő dolgozik azon, hogy semlegesítse az átkát.
1: Ezért nem halt meg, ugye a Kane, csak nem tud gólt lőni.
0: Igen.
2: Azt láttad, hogy Uri Geller meg a gánai pap így egymást delejezik egymással szemben.
0: Szenzációs.
2: Több ezer stadionban.
0: Igen. Ugye, az volt, hogy 2014-ben ő elmondta, hogy ő rontást tett a Cristiano Ronaldo-ra, mert hogy megátkozta a Ronaldo-t, hogy a Portugália-Gána meccs ellen ő ne játszon jól. És a Kane, a Harry Kane ugye valóban nem szerzett gólt, és kihagyott egy hatalmas helyzetet a végén. Anglia-Gána talán, nem tudom, 1-1 vagy 0-0, tehát hogy döntetlen lett. És a Kane 6 méterről fejelte fölé a majdnem üres kapuban a labdát. És
2: a Voodoo pap azt mondta,
0: és mondta a Voodoo pap, hogy gyerekek. Nagyon szívesen, hosszú ideig dolgoztam a Harry Kane-en, hogy ne találjon be. Ezek annyira jó sztorik.
2: A legjobb ajánló
0: egyébként. Imádom egyébként. Nagyon híres a csávó.
2: Mivel hirdeted magad, meg voodoo-ztam?
0: Figyelj, és valószínűleg azért nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnak olyat, hogy azért egy kicsit ez működjön. Szóval, hogyha komoly tudása van, azért ott bele lehet nyúlni dolgokba, úgyhogy nem biztos, hogy vele össze akadnék.
2: Meg aki egy picit is hisz az ilyesmiben, az eleve egy rossz érzéssel lép ki a pályára. Hogyha tudod, hogy te vagy a célpontja egy ilyen támadásnak, akkor az hathat rád, tehát hogy ez egy ilyen önmagát beteljesítő jóslattá válhat, igen, hogy hallottad, hogy a Voodoo pop most rajtad melózik.
0: Hogy rajtad melózik, aha, kösz, jó.
1: Igen, és akkor jön nem vagyok nyugodt.
0: Igen, jönnek az Uri Geller, és azt mondja, hogy tudom, ismerem a papot, veszélyes, semlegesítem. Semlegesítem, hogy helyenkének ne legyen baja, érted? Ezek egymás szórják átokkal, csak hogy a játékosok megmaradjanak. Szóval milyen szép, amikor így kultúrák találkoznak, nem? Az egyiknek ott áll egy ember, aki nem mozdul meg, és néha integet, mert emlékszik valakire, és drukkol, a másik a Voodoo papot hívja. Tehát, hogy ennyi kultúra, ennyi rassz így találkozik, nagyon izgi. Nagyon jó történetek vannak.
2: Valahogy az afrikai VB-ről nekem maximum a vuvuzella meg Shakira maradt meg, de hogy így nem voltak ilyen nagy emblematikus figurák, vagy csak nem követtük ennyire akkor, vagy nem volt ennyi felület, ahol áradtak.
0: Szerintem volt, csak ezek ilyen felejthető történetek, tudod, hogy van akkor is egy-két arc, elfelejted, van egy-két sztori, és aztán így mész tovább. Igen. Azt mondja, hogy a 2014 vagy 16-os Portugál Gánán a Ronaldo le is sérült, amikor ez egyébként ez a félkegyelmi megátkozta.
2: azóta is perli.
3: Nagyon jó.
0: Igen, ezek a papok ennyi energiával dolgoznak, miért nem egy erővel dolgoznak? De most mi van, ha működik? Mi van, ő tett a Harry Kane-e is valamit? 6 méterre majdnem üres kapuból, érted? Egy kicsit úgy így kihagyott. Tehát nem feltétlenül, hogy biztos, hogy nem működik. Arra kíváncsi, hogy az Uri Geller mit csinál vele szemben. Tehát, hogy ez
3: valószínűleg ott... ő is tud valamit.
2: És akkor ilyenkor ezek a papok tesztek saját magukra egy ilyen védelmet, hogy ez az átok ne szálljon vissza rá?
0: Hát valószínűleg megvan ennek a módja, igen, hogy hogy tudsz úgy ártani, hogy az ne rád szálljon, igen. Igen, igen. És akkor ott áldoznak, nem tudom a vudu papok mit csinálnak.
1: Hát
0: de...
1: szurkálnak egy bábát, szurkálnak, tudod azt
0: igen, csinálni. Áldoznak, nem feltétlen. Nem feltétlen, nem feltétlen.
1: És egy dolgon nagyon csodálkozom, hogy nem ültél föl rá, pedig nagyon vártam, hogy hozod a hírt.
0: Melyikre gondolsz? Foci VB szintén?
1: Foci VB és...
0: Nem tudom.
1: UFO támadás várható.
0: Na, ez most a legújabb.
1: Az a legújabb, nincs meg.
0: Mondta, egy meccsre mondták konkrétan, hogy megérkeznek valami Skócia, Svájc, nem tudom, valami meccsre mondták, hogy ott lesz a bizonyíték megérkezése.
1: Így van, és hát emiatt ugye a mérkőzés meg katasztrofával fog fulladni, már mennek körbe ezek a dolgok, hogy ez a legjobb alkalom lesz egy foci meccs, hogy megmutassák magukat igazából.
2: De még küldtek egy képeslapot, vagy honnan valószínűsítik?
1: Hát ez valami szaki, valami szaki, jós és szakember egyben, és mondta, hogy ez lesz a legjobb alkalom, hogy jöjjenek.
0: De azt hiszem az volt, hogy megtippeltek egy meccset, hogy melyik meccse jönnek meg. Tehát megmondták pontosan, hogy 2 napon, hogy 3 napon a Svédország, Svájc, nem tudom, hogy valamilyen meccsen ők megérkeznek majd, és ez lesz az a meccs, ahol ők megmutatják saját magukat. És megtippeltek egy konkrét meccset, hogy mikor fognak megérkezni.
2: Tehát, hogy van egy Szotyi, aki már nem csak a gólokat tippeli meg, hanem az UFO támadást is.
0: Igen. Nem tudjátok a számát a sámánnak?
1: Valakire rátenné valamit, mi?
0: Igen. Egyébként ez egy jó kérdés, hogy miért nem a saját csapatát buzerálja, hogy játszanak jól?
2: Valószínűleg rossz energiákat könnyebb küldeni, mint jókat, nem?
0: Tehát valakit megátkozni, vagy egy kicsit tönkretenni?
2: Egyszerűbb ezeket a nagy feketeségeket mozgósítani, mint pozitív vagy jó energiákat mozgósítani. Szerintem ez lehet a titka.
0: Aha, tehát, hogy rontást könnyebb valakire rátenni, arra gondolsz?
2: Aha, mert hogy ez szerintem alapjáraton is ott van a levegőben, ezért csak rá kell valakire fókuszálni.
0: Igen.
2: A jó,

0: Fravato biztos, hogy kérne egy repjegyet, meg szállást a helyszínre.
1: Fravatot nagyon kedvelem, de Fravaton teljesen mindegy, hogy hol teszi rá ezt az átkot. A 120 záfáért az bárhol rá tudja tenni. Teljesen mindegy, hogy hol rakja azt a szerelmi kötés.
0: Ha te mész, hogy a Ronaldóra kéred, akkor azt megcsinálja, majd megyek én, hogy Ronaldó ellen kérem, akkor nekem is jó, megcsinálja.
2: Csak a 120 kérjenek. Csak az a lényeg. Hát tegyünk már egyszer akkor egy ilyen próbát, hogy teszteljük már Fravato képességeit. Egy meccset buheráltassunk meg vele.
1: Én a Fravatót is megnézném, igen, ahogy 70 éves rózsadombi hölgyekhez elmegy szerelmi kötést tenni Lajos bácsira. De mondjuk ezt a gánai papot, ezt azért úgy megnézném, hogy hogy dolgozik. Tehát mondjuk, ha kaphatnánk egy órát, csak hogy nézzük meg, hogy valóban mit csinál, tudod? Hogy hogy néz ki egy ilyen vuduszertartás?
0: Fravatót nem hiszed, de a vuduszertartás meg igen. Hát
1: valahogy a gyökerek meg a tradíciók miatt azt gondolom, hogy azért ez az afrikai hitvilághoz, szellemvilághoz, meg kultúrához egy kicsit közelebb áll, mint Fravato hitvallása. De megnéznék egy ilyen vuduszertartást.
2: Csak megnéznéd.
1: Nem tenném rá senkit. Nem kérném, meg nem használom, csak tökre kíváncsi lennék, hogy hogy működik. Hogy milyen szakrális része van ennek, hogyan kommunikál, használ-e valami tudatmódosítót, milyen szellemeket hív-e, miket, van-e állatáldozat, hogy zajlik egy ilyen, mennyi idő egy ilyen körülbelül, milyen nyelven beszél, vannak-e énekek, dalok, kísérje valamilyen hangszert. Tehát, hogy az egész szertartást tök szívesen megnézném, hogy hogy néz ki egy ilyen, egy valódi mondjuk. De nem feltétlenül az, hogy ártanak egy másik embernek, csak hogy milyen szakrális részei vannak ennek. Milyen áldozatok, milyen állatáldozatok, hogy történik, mi történik, vérrel dolgozik, szőrrel, milyen energiákat mozgat. Nem? Tök izgi lehet. Valószínűleg valamilyen tradíciója, meg több ezer éves hagyománya van. Tehát, hogy azért nem hülyék ők. Sámánok, varázslók, papok, egyiptomi kultúra, dél-amerikai kultúra. Tehát, hogy nagyon sok helyen voltak azért ilyen vezetők, akik természetfeletti dolgokkal kommunikáltak, bizonyos növényekkel kapcsolatot fölvéve. Tehát, hogy azért nekünk ez egy kicsit...
0: vagy megitták, fölvették a
1: igen, igen, felvették a kapcsolatot, igen. Tehát azért az ayahuasca is tért időt, kapukat nyit meg Dél-Amerikában, sámánok, papok, azért nagyon sok mindent használnak. Tehát, hogy
2: én félnék belépni egy ilyen térbe.
1: Mert?
2: Hogyha ott egy ilyen szertartás zajlik, tuti hazavinnék valakit.
1: Jó, de te azért félsz kilépni a lakásból is, ha nem köszönsz a madaraknak, és nem kopogsz kezdet az ajtón. Tehát, hogy neked azért egy hetes buszra...
2: Te maga vagy a prikézsia.
1: Egy hetes buszra való felszállás, és komoly idegi terhelés éppen rosszabbod van, nehogy vonalra lépjél, vagy nem tudom, valaki rád köszönjön. Én nagyon-nagyon-nagyon érdekelek.
0: Viszünk holnap egy kakast a hajóra.
1: Jó. Szerintem lenne hírérték, ha elvágnánk a torkát. Szerintem valószínűleg, hogy vesztenik a hallgatottságunkból, ott bemutatnánk egy kakas áldozatot.
2: Viszont megnyernénk egy nagyon izmos célközönséget.
1: Igen, de tényleg nagyon izgirált. Na jövő mindjárt, nézzétek meg egyébként a szurkolókat, tényleg zseniális. A 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
3: Június 26. péntek. Szántódrét kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Kossuth Balázsékkal, a Bohorkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: spicoltok, jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi szőkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Superlux

0: Felszereltség. 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Pompás finanszírozás. 11 millió 400 ezer forinttól. A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citán oldalon.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak.
9: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Lada Racing Fest idén újra
11: a Total Wagon kupáért.
10: Lada találkozó és verseny
11: júni 27-28-án Visontán
10: a Black Star Ringen.
11: LadaRacingFest.hu.
12: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria www.pizzanapoli.hu.
13: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
14: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
15: Megújul a miskolci Möberix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möbelix. A jó árfix.
16: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan. Spórolj okosan!
17: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
18: Szia, drágám! Na, rá Isten, ilyen aludtam ma is.
17: De jó neked. Mi a titkod?
18: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
17: Sedacur Forte.
18: És a koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak.
20: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Turistautakra is kerülhetett az aszbesztel szennyezett kőzózalék. Jeladót kaptak a kerecsen sólyomok, egyre több van belőlük idehaza. Fokozódik a kánikula. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Turistautakra is kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érintett a probléma, mondta rádiónak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
22: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
21: A borsodi mezőség továbbra is kedvelt hely a ragadozó madaraknak, derült ki a több száz madártani szakember felméréséből az idei sasleltárból. Súlyom és réti sas is keres fészkelő helyet magának Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az idén egyébként 17 fiatal kerecsen súlyom kapott műholdas nyomkövetőt. A korszerű, mindössze 11 grammos eszközök a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb terhelést jelentenek a madarak számára, mondta rádiónak Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője.
23: Az látszik, hogy az elmúlt mondjuk 40-50 év magyarországi és európai ragadozómadár védelmi törekvései sikeresek voltak. Egy csomó faj esetében az állomány elkezdett visszaerősödni, tehát mondjuk a parlagisas, és csak annyi van belőlük, amennyit az az adott terület elbír. Ezért ad például az Európai Unió rengeteg pénzt például ragadozómadár védelme Magyarországra, mert hogy ez azt jelenti, hogyha Magyarországon így, amikor már mondjuk így betelik az ország, akkor a fiatalok, akik ugye nagyobb területen mozognak, azok elkezdenek visszatelepülni Európa azon részeire, ahonnan esetleg 200-300 éve kiirtották.
21: Bővült a mentési kapacitás Miskolcon. Új egység kezdte meg működését a Bagolyvár térségében. A fejlesztés célja, hogy gyorsabban és hatékonyabban érkezhessen segítség a sürgős esetekhez. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, már sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora.

0: 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, 13 perccel, holnap Balázsék a PSG-vel a hajón, tök, hogy a BL döntő után erre is ráérnek. Igen, PSG vagy BSV-ge hasonlóak.
2: Kicsit eljönnek. Autogramot osztanak, dekázgatnak egy picit.
1: Aztán mennek. Gyerekek, igen, holnap az utolsó hajózásunk, úgyhogy gyertek velünk, ha valaki még nem volt, vagy vonakodott, akkor tényleg jó mulatság, jó hangulat, nap felkelte a tó közepén, kompozás, és 3-4-10-re már újra a szántódi kikötőben vagyunk. Várunk mindenkit szeretettel, fölféltek a hajóra, új komppal megyünk, jön a BSV, a Metzkerviki, sokan lesznek, fellépnek. Zene van, ugye nagy színpad van, mi egy kicsit ott közte beszélgetünk, de nem sokat, lejátszuk a játékokat, ez inkább egy ilyen kis have fun, egy ilyen kis laza kis fiesta a Balaton közepéről igazából.
2: És mivel ez az utolsó alkalom, ezért érdemes időben kiérni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy senki se bazírozzon arra, hogy fél héttől van beléptetés, akkor fél hét előtt 5 percet kiérek, mert akkor már nem biztos, hogy felférsz.
1: Igen, igen,
3: lehet,
1: igen,
3: hogy igen, lehet, hogy nem. Mit lehet azt tudni?
1: Igen, de
2: Figyelj,
3: megint lesz az, gyerekek, én ezt minden évben imádom, mikor én megérkezem, ugye a hallgatók állnak a hajóra várva, és szépen elsétálsz, mert te fölmehet, és az elsőt mindig megkérdezem, hogy mikor jöttél. Tegnap este 10-kor.
2: Volt ilyen?
3: Va, persze. Jézus. Ott éjszakázott, állt, hozott egy kis takarót, leterítették, leültek, elpiázgatták.
1: Hogy tudja, hogy fölférjenek, igen.
3: Igen, hogy ő ott le, hogy ő elsőnek akar felszárni, igen. Este 10.
1: Ugye ez akkor volt szerintem talán, amikor Covid volt, és elmondtuk, hogy véges a beszállói létszám, mert egyrészt kisebb bajok, hogy a Covid miatt nem engednek föl, mert a Covid nagyon másod terjedt, a 200-an vannak fönt, vagy 350-en. Tehát egész máshogy jön a Covid, ugye.
3: Megáll
1: 200-nál, és azt, hogy látom, nem vagytok elegen, nem terjedek, ja, 350 vagyok, itt most akkor beterjedek.
3: Mindenkit lefertőz.
1: Teljesen irális szabályozás volt, és akkor az voltak, akik nem bízták a véletlenet. Te még nem hajóztál velünk?
2: Én csak utas voltam.
1: Te jó Isten.
2: Úgy voltam veletek, hogy igen, fent voltam a hajón.
1: De holnap ugye műsorvezetőként jössz. Fú, várják, mit hozzak magammal? Hozok akkor plusz egy adag ebédet, hogy hát a lerobban a hajó. Hozok magammal mentőmellényt, bár úszni tudok, a Balaton szélességét ismerve, onnan azért a kondícióm alapján bárhonnan kiúszom.
2: De figyelj, én leszek az, aki
1: lehúzlak. Nem viszek értéket a zsebembe, csak egy telefon, de azt berakom egy vízhatlantokba. Hogyha esetleg elsüllyedünk, akkor azért a telefonnal a nyakamba ki tudjak úszni. Pénz ne legyen nálam, mert az megy a levesbe, és nem jövök drága cuccba, hogyha úsznom kell, akkor ne menjen kárba. Úgyhogy gyerekek, holnap arra készüljetek, hogy Juli jön, sose süllyedt még el komp a Balatonon, minden esélyünk megvan erre holnap. Mentőcsónakba én ülök egyedül, jó? Ez szólok, hogy senkit nem engedek oda.
2: Túl gondolod, mert ha én ott vagyok, akkor ki se futunk.
1: Igen. Valami baj van.
3: Lehalt a motor, mind a kettő.
1: 16 000 köpcent is, nem tudom, dízel szörnyetegek. Soha, mi egy második világháború, már tankba is működött.
2: Betoljuk.
1: Valamiért nem indul el a hajó, Juli. Olyan lesz, mint a gombócartúr, tudod,
3: és minden... És akkor jön, hogy bedobjuk a vízbe a Julit, és igen. A komp elindul.
1: Gombócartúr megpróbál mindenhol felszállni, hogy eljusson Afrikába, de senki nem viszi el. A hajó elsüllyed, a repülő nem száll föl, és ez lesz, hogy téged a végén ott hagyunk szántodat, és egyszer csak megjavul a komp, és elindul.
2: Vagy fel kell áldozni, ennyi.
1: Tudod, nem, figyelj, csináld azt. Hogy várd meg, amíg beindítják a motort, uh-huh. És a kikötés után, amikor már látod, hogy csak dobja el a kötőt, csak akkor lép fel a hajóra. Akkor lép fel a hajóra, amikor már látod, hogy megyünk, elindultunk, járnak a motorok, akkor majd onnan ez már nem áll le.
2: És amikor jön a nyomasztó kérdés, hogy érzed ezt a gázolai
3: szabad? Valami ég.
1: Nagyon jó felvetés. Ha valaki tudna 4 darab hegedűt hozni, szerintem tudnánk... Köszönjük a hallgatóknak. Nagyon tudnák ugyanazt rekonstruálni, jó? Tehát evezünk, mint a norvégok, írja valaki.
4: Nők és gyerekek előre!
1: Igen. Jó, én semmilyen nőre és semmilyen gyerekre nem vagyok tekintettel, csak szólok előre. Tehát én a Billy Zane leszek a Titanicból, aki egy fegyverrel a kezében lövöldöz mindenkit, aki
2: fel akar. Jó, a gyémántal a zsebedben.
1: Igen, egy gyémánt lesz a zsebedben, és mindenkit lelők, aki fel akar szállni a mentőcsónakra. Mi ki kell, hogy jussunk, nem, Feri?
3: Én egyértelmű. Nekünk ránk szüksége van a világnak.
1: Nincs angol száz udvariaskodás, hogy a nőket meg a gyerekeket. Nem.
2: Nincs.
1: Nem. Mi megyünk a mentőcsónakkal, jó? A 4 hegedűs az maradjon ott, mindenféleképpen.
2: Az a jó, engem a melleim fent általak.
1: Az biztos.
2: Itt egy ilyen úszópólya vagy, így lebegök a víz tetején.
1: Igen. Ezért mondjuk, hogy utolsó. Hát értitek, itt nyer értelmet. Értitek, hogy miért nyer értelmet, hogy utolsó a hajózás? Igen. Megered az eső, és szakadni fog. Igen. Pénteki hajózás az a Pride előfutára? Na, Kata, így van. Kata Marán?
3: Új, ne!
1: Mekkora duma! A Kata van a Marán, jó, de nagy duma, igen. Ja, úgyhogy ez lesz, holnap Juliska először velünk hajózik, úgyhogy igen, van még valaki a vízben? Annyi, egy síp legyen nálad. Jó, egy síp legyen nálad, annyi, hogy a tiéd eldugul, mert a 100 forintos célövöldébe lőtték, és megfújod majd a sípot, de már az se szól.
2: Nem, lesz sípom, csak én a rossz irányba kezdek el majd úszni.
3: Hosszába. A távolabbi parttól. Ő keszthelynél akar kiszállni.
1: Igen, erre számítunk. Na, tegnap viszont, vagy tegnap előtt üzen nekünk a Détár Feri, gyerekek. Ferike, hát járj előtt egy időjárás, jó?
3: Jó, hát.
1: Jó, köszönjük szépen.
3: Milyen lenne?
5: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: Na most, ugye van egy instás srác, ugye ő csak egy srác, aztán ez a neve. Én nagyon kedveljük őt, ő nem csinál más, mint rászól valakikre. Már megemlítették a Heti Hetesbe is egyébként, tehát a fiú nagyon nagyot megy, és beírtak nekünk hallgatók, neki a TikTok vagy az Insta oldalára, hogy szóljon ránk is. Ő általában kamasz fiúkra szól rá, hogy tűrtőztessék magukat, hogy nem atyízzanak, de most már kézede az van, hogy most már termékeket is népszerűsít.
2: Odaért.
1: Tehát a srác odaért, hogy termékeket népszerűsít, most már mindenféle fagyizókat meg nem tudom, miket csinál. És ránk is ránk szólt. Hát köszönjük meg neki, ez egy nagy megtiszteltetés. Nagyon, nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Úgyhogy nagyon örültünk neki. Rászólt az egész tábra.
2: De most kérdezik.
3: Rendesen meglettünk fenyítve.
1: Meglettünk fenyítve, igen, ő TikTokon és Instán fenyít be mindenkit, és mi is kaptunk, igen. Ránk szólt, ő ugye a tűrtőztessed. Tűrtőztessed magad, mindenkire rászól. Nekem, én kedvelem őt, én egy tök helyes srác.
2: Nekem két vagy három hónappal ezelőtt mutatta meg valamelyik gyerek ezt a srácot, és akkor én írtam neki. De ráadásul úgy írtam, hogy Balázsik stábból, és légy oly kedves.
1: És nem szólt akkor ránk.
2: És akkor nem szólt ránk.
1: Válogat.
2: Az elment. Elment mellette ez, de most
1: válogat. Kéken van zsűl, vagy pirosan, vagy melyikem? Mutatjuk meg, hogy ránk is ránk szólt. Adjátok át neki, hogy köszönjük, lejátszottuk. Neki ez egyébként ez egy nagyon nagy öröm. Amikor bekerült a Heti Hetesbe, megemlítették ugye a Majkáig, konkrétan majdnem elsírta magát.
2: Tényleg.
1: Hogy őt megemlítették a Heti Hetesbe is. Hogy ez neki egy akkora dolog, és hogy ez egy másik szint. Úgyhogy szóljatok neki akkor, hogy megemlítettük, jó, és lejátszottuk, ahogy ránk szólt.
6: Hello, rádió egy, igen, neked szólok. Igen, figyelj, benne voltam, és nem szóltatok. Úgy kell megtudnom mástól, nem szégyeltek magatokat, hogy nem szóltok, hogy rólam beszéltek. Balázs, állítsál magadon, tűrtöntetsed magad, rádió egy, mert oda baszok.
1: És kész. És egy kicsit tényleg felhúzta magát. Hol nagyobb felhúzza magát, hol kicsit húzza fel magát. Neki ez egy nagy öröm. Neki ez egy nagy öröm, hogy leadtuk, úgyhogy szóval írjátok meg neki, hogy volt nálunk, és bemutattuk a videóját. Mondom, a Heti Hetesen majdnem elsírta magát. Nagyon aranyos volt. Úristen, őt megemlítették a Heti Hetesben.
3: Na most megnézzük, hogy érünk-e annyit, mint a Heti Hetes?
1: Igen. Hogy megemlítem minket, eljutott hozzá. A hír.
2: Úgyhogy mióta fut ő? Vajon?
1: Hát szerintem egy-két éve van igazából. Egy-két éve van, és ugye mindenkire rászól. De általában azokra, sokszor rászól olyan kamaszokra, akik ugye hát, túl sokat gyászolnak, és akkor ő rászól arra, hogy ne legyen nagyon gyászolás. Na, olvastátok ezt a jelentést, gyerekek? Mit történik az országban? Ezt néztétek? Erről még tudunk egy picit beszélni.
3: Hát egy csomó minden.
1: Egy csomó minden történik az országban, de hogy ugye vannak néha ilyen ellenőrzések, amikor a rendőrségi nagy erővel kivonul, és leellenőrzi, hogy kábítószer vagy ittas vezetésen vagyunk-e.
2: Múltkor, pont egy héttel ezelőtt volt egy ilyen nagy egyhetes ilyen akció.
1: Azaz. Megjött az eredmény, én nem tudom, hogy ezt megemlítettük-e, de hogy figyelj, elképesztő mennyiségű számban nőtt meg az ittas és a kábítószeres vezetés. Mi lett volna, ha nem tudják, hogy ellenőrzés van? Tehát ugye ez úgy volt, ez előre bejelenti a rendőrség, és egy hétig szólnak, hogy gyerekek, most aztán tessék vigyázni, mert mindenkit figyelni fogunk. Senki ne vezesse részegen. És kiderült, hogy valami irdatlanul megnőtt alkohol, drog, nemzetközi akciósorral, ez a Rotpol nevezetű történet.
3: Ez ugye minden évben van
1: minden
3: már,
1: évben
3: erre tavaly
1: van.
3: Is rácsodálkoztunk, de kíváncsiuk, hogy nőtte azóta. De ezek szerint igen.
1: 11 kerékpáros is fennakadt a rostán, indult rengeteg alkohol és kábítószeres eljárás, 51 ezer sofőrt igazoltattak, 250 járművezetőt szűrtek ki alkohol és kábítószer hatása alatt.
2: Bocsánat, az 51 ezerhez képest a 200.
1: De önmagában gondold el, hogy 200 autós, akik csak megtaláltak.
2: Igen.
1: hogy még hány van az országban, aki nem tudott, hogy milyen állapotba ül az autóba, ha ezen a rostán itt fennakadt 200 drogos, 300 alkoholos, tehát mit tudom, ez összám az ilyen 4-500, akit ők megtaláltak. Abból a fele kábítószer befolyásoltság alatt vezetett.
2: Azt hogyan szűrték?
1: Gondolom valamilyen gyors teszt, ami ott azonnal ki... mutatja. Nem tudom, hogy ez vérből, lehelletből.
3: Az tegnap est is, vagy ma reggel is?
2: Hát attól függ mi.
1: Hát ezt nem tudom, hogy meddig tárolódik, nem tudom, hogy ez hogy van. Nyilván itt megvan az, hogy mi meddig kimutatható.
3: De van, aki reggel az a lindul, érted? Alkohol,
1: szerintem simán. Simán. Szerintem simán.
3: Hopp egy tabi, ezt gyerünk.
1: Szerintem simán. De ugye itt az a kérdés, hogy mi van, ha ők nem tudják, hogy ellenőrzés van, vagy ők mondjuk elolvasták éreket, hogy ellenőrzés van, de hányan vannak még az úton, akik isznak és akik kábítószereznek, ha itt ilyen számok jönnek ki. 220 sofőrnél extrém magas alkoholszint. Érted? És beül. Az 200 potenciális halálosztó, aki csak fennakadt. Ez azt jelenti, hogy ezeket találták meg, akkor több ezer, ha az országban nézzük a vezetők számát, akkor több ezer az ittas és a kábítószeres, aki minden nap autóba ül. De szerintem volt... ez engem tökre megdöbbentett ez a szám.
2: És volt ebben például valami olyasfajta célirányosság, hogy mondjuk péntek este szórakozó helyek mellett többet mértek, vagy itt csak random
1: nem, össze-vissza? Nem, itt ugye napközben. Héten mérnek, és itt napközben, és reggel is mérnek. Tehát itt nem feltétlen szórakozó helyez állnak oda péntek este, hanem itt kedden reggel egyszerűen fennakadsz kábítószer használat.
3: 220 esetben akkora volt az alkohol szint, hogy bűncselekménynek számít.
1: Az milyen? Az
3: na,
1: ő miben van? Érted? Mi volt a cél? Hova indult?
3: Jaj,
1: simán lehet, hogy el tudom kezdeni, megy dolgozni? Elindított egy sima kedd reggel.
2: Igen, és hányszor beszéltük egyébként ezt, hogy minden alkalommal meg vagyunk döbbenve azon, hogy ez mekkora számok. És aztán egyszer csináltunk ebből egy témát, és
1: hogy ki az, aki volt ma reggel?
2: Jött azzal,
1: orvosok.
2: Azzal indul a nap. Tehát, hogy ne remegjen a keze.
1: Orvosok, ügyvédek írtak, tarukezelők, mentősök. Igen. Ugye az volt, hogy valljatok őszintén, most ki az, aki ma reggeli volt. Minden, és írd le a foglalkozásodat, nem kell a neved, nem érdekes, nem azért csináljuk. Tanárok, orvosok, ügyvédek, szellemi munkát végzők is rengetegen írtak, tehát nem csak az építkezésen dolgozók, aki azt gondolt, hogy kétkezi munkát végez, hanem szellemi tanult, ugye, hát azért azt gondolt, hogy kicsit talán értelmiségű gondolkodású, dokik, aki leírta, hogy sebész vagyok itt a ma reggel, hogy ne remegjen a kezem négy nélkül.
2: És erre bevertünk mi is egy felest.
1: Jó, van, jó. Nem, mi csak szörpötítünk.
2: Jajajaj.
1: Igen. Tehát, hogy ez hihetetlen milyen emberek vannak. Bejelentették, én egy hétig meg is álltam. De hogy mennyi lehet az úton akkor valójában. És te ott motoroz el mellettük, ott megy a gyereked el mellettük, ott megy előtte a gyerek a zebrán át. Szóval, hogy tökre megdöbbentett. Nem gondoltam, hogy senki nem akad fönn. De azért ilyen számú extrém nagy mennyiségre azt lebontod, az egész hát, országban az autók vezetőkre, az gyerekek. Nagyon nagy szám.
3: A tavalyi szám az 300 valamennyi volt, most 500.
1: Most 500. Tehát valami hát, olyan sokat romlott az állapotunk, hogy egy év alatt a másfél majdnem kétszeresére nőtt az alkoholos és a drogos vezetés. Tehát szellemileg valami nagyon komoly dolog történik.
2: Egy ilyen akció, ez nyilván plusz költség a rendőrségnek, de nem lehet ezt mondjuk nem évente egyszer megcsinálni, hanem minden harmadik hétben, vagy havonta egyszer. Nem jön be több ezen az oldalon, mint ami mennyi kimegy. Tehát, hogy a balesetekkel, az akármikkel, tehát, hogy azzal, hogy
1: mennyi bevétel van ebből a központi költségvetésnek, arra gondolsz?
2: Megbüntetik őket rendben, pénzbírság rendben, de hogy nem lesz utána belőle halálos baleset, mert kevesebb van. Ha én számítok arra, hogy folyamatosan raziáznak és mérik az alkohol szintet gyakrabban, mint évente egyszer egy hetes akció keretein belül, akkor valószínűleg kevesebb ember ül részében.
1: Hát igen, csak ez megint egy lakosság gyermekben tartása, tudod. Ez a négy áll azért, mert tudod, hogy ellenőrzünk. Nem, nőj föl végre, és vállalj felelősséget azért, amit csinálsz. Nem lehet úgy presszionálni a lakosságot állandóan, hogy mi majd ellenőrzünk, ezért ne így áll. Tehát, hogy majd mi itt vagyunk, mint szigorú apuka, aki ellenőriz téged.
3: Hát plusz azt
1: oda kéne
3: mondani,
1: eljutni, hogy nem, igen, nem, nem ülök be úgy, hogy szét vagyok csapva.
3: De azt mondani, hogy a büntetés terhének növelése az nem visszatartó elő, mert azt mondod, hogy engem úgyse kapnak el. Uh-huh. Tehát hiába vezetnéd vissza a halálbüntetés, nyilván nem ebben az esetben, hanem bármi másban, akkor is ugyanennyi lenne a bűncselekmény, azt mondja, hogy jó, de hát úgyse fogtok elkapni, érted? Tehát, hogy nem az lenne, hanem az, amit a Balázs mond.
2: Kíváncsi lennék a területi megosztást. Ez nem csak Budapest.
1: Nem, ez teljesen országos volt.
3: Most mi bajod a szabolcsiakkal?
1: Arra gondolsz, hogy Kelet-Magyarország,
2: hogy vajon
1: vezetünk, igen. Míg a kicsit elitista Nyugat-Magyarország. Hát járok Ausztriában, nem hiszem, nem dohányzom, ott dolgozom Ausztriában, Burgerlandba megyek.
2: Mennyi alkoholista van itt Magyarországon?
1: Igen, fú, mennyi alkoholista van itt Kelet-Magyarországon. Hát szerintem minden, lehet, hogy azért megyékre van elosztás, vagy van egy kicsit rosszabb jobb adat, de ebben szerintem a pestiek is nyakik benne vannak. Megdöbbentő, hogy egy év alatt ennyit romlott a szám. Ugye, tehát itt emelheted az ellenőrzések számát. Ha ez egy év alatt ennyit romlik, akkor nagyon sok kábítószeresnek, alkoholt ivó ül a kormány mögé.
3: Mi miatt kezdtek el inni a választási eredmények miatt,
2: még
3: vagy
2: ünnepelnek?
3: Érte?
1: De hogy még mindig ünnepelnek? Igen, vagy a sok kikapott fideszes?
3: Vagy ez vagy az?
1: Fele-felében megoszlik az ünneplő tízások és az elkísérletes fideszesek. Nagyon isznak, nagyon drogoznak. Nem bírják elviselni a választási vereséget, se azt, hogy nyertek. Folyamatosan ünnepelnek. Érdekes, hát ja, itt azt írja valaki, hogy Hollandiában, aki egyszer fennakad egy ilyen ellenőrzésen, szondát szerelnek a kocsiba, megfújja, és csak utána tudja elindítani a motort. Azért ez mennyire durva, nem?
2: Hát tudod, hogy ezt meg a magyarok élelmesek hogyan játszanak ki? Hát behívnám a szomszédot, a gyereket, a mindenkit.
1: Persze, belefúj.
2: Agyon fújatnám azt, indulás.
1: Igen. Most egy autóba egy szonda azért az nem. Jöjj már ide, fújjon már bele. Felfújjatok. Hát ez a magyar leleményesség. A németnek valószínűleg nem fújok bele. Nem ülsz bele részegen. Oda jut azt, hogy ezzel fújja bele, jöcikám. Na itt van, ha indítsd el a motort.
3: Száj benne, érzd meg.
2: Felfújnék egy lufit józanul, és utána odaraknám, és azt a levegőt.
1: Igen. Jó, tudjuk akkor ezt be a választási eredményeknek. Fogjuk, és akkor egy hónap múlva megnézzük az eredményt, hogy mi történik. 9:50 pontosan, jövünk mindjárt, ha van közlekedés, még küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanatai van.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
3: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Narancssárga lett a színva, a Tatár utcai fűtőműöblítő vize kerülhetett a patakba. Aszfaltozzák a 26-os út Miskolcon átvezető szakaszát, marad a meleg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Durván elszíneződött a színva. Az elsődleges vizsgálatok szerint a Tatár utcai kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó víz okozta a természetellenes narancssárga árnyalatot, tájékoztatott a Városháza sajtószolgálata. A karbantartásnál keletkezett szennyeződést eredetileg a szennyvízcsőbe szerették volna vezetni a MIHÜ szakemberei, azonban műszaki hiba vagy mulasztás következtében a víz egy része a színvába juthatott. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag az emberi egészségre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés a vízi élővilágban károkat okozott, olvasható a közleményben. Jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani a 26-os út Miskolci bevezető szakaszán az elkövetkezendő napokban. Az aszfaltozó kabosnál lévő felüljárótól a Szentpéteri kapun át egészen a Miskolc plázáig dolgoznak. Több órára lezárják a Stromfeld laktanya kapu behajtóját, másod pedig alaposan kerülni kell. Jövő szombaton a munka utolsó fázisaként a Blaskovics utcát teljesen lezárják az aszfaltozás idejére. A Blaskovics utcai forgalom a kórházon áthajtva az északi bejárónál haladhat. Az építők türelmet és megértést kérnek, amíg elkészül a végleges forgalomtechnika is, és felfestik az útburkolati jeleket a 26-os út Miskolci átvezető szakaszán. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóság díjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, más sehol sem várható csapadék. Napközben fokozódik a kánikula, hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi északkeleti szél. A hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő fölöttünk, a legmelegebb órákban 34 és 40 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel.
1: Csöves, hello.
2: Csöves.
0: Igen, abba gondoltok bele.
1: Megkérdez.
0: Igen, abba gondoltok bele, ez az 500 nem ugyanaz, mint az a 300 volt, mert azoknak most elvették a jogsiját. Tehát, hogy... Ugye itt az ittas meg kábítószeres vezetésről beszéltünk.
1: Ő valószínűleg az van, tudod, hogy azt gondolták, hogy nem lesz ilyen. Tehát a 300-at elkapták, kész, most már íhatunk.
0: Igen.
1: És az, 500.
2: Az Áher Gábor hívott egyébként azzal, hogy ha mondjuk te most spanglizol, akkor azt a gyors teszt még egy héten keresztül kimutatja. B, ha előző este piáltál, és másnap reggel autóba ülsz, akkor ugyan már nem vagy részeg, nem vagy kakuk, meg itt egy liter bort, de azt még fújsz. Tehát amikor előző este iszol, és másnap reggel tudod, hogy vezetsz, tehát nem reggel kell megitt azt az italt, hanem már ha előző este megittad, már még akkor is fújhatsz reggel.
1: És ezen most fölhívott?
2: Igen, mert hallgatta a műsort, igen, és hogy az lábjegyzetként azért ezt tegyük hozzá, hogy
0: na de hány,
2: nem feltétlenül
0: tettél?
2: Olyan emberek, akik reggel azzal indítják a napot, hogy lecsavarják.
0: Na de nem is, hogy 6-kor iszom egy poározét, vagy éjjel 2-kor még fönndajdajozom, és igen. Úgy iszom. Tehát azért van az időintervallum, van a mennyiség, van a tömény, vagy nem tömény, vagy rozét, tehát azért ez sok mindentől függ.
1: De várjál, mert 300 olyan volt benne, akinek akkora volt az alkohol szintje, érted, hogy bűncselekmény kategóriába esett. Hát az nem brutál. Nem egy tegnapi esti pohár bora vacsorához.
0: Az nem.
2: Igen, de bizonyára nagyon sok olyan volt, aki fújt, de azért fújt, mert előző este elhajlott.
1: Nem bősz,
2: és nem reggel.
1: Nem fújt.
2: Nem reggel kezdte.
0: Na de ahhoz nagyon sokat kell, hogy így áll, hogy este 11-kor, éjfélkor te abba hagyd, és 8-kor még olyan százalékot mutasson, hogy bűncselekmény kategóriába. Az valószínűleg inkább reggelívás, nyilván ezt az AR 100-szor jobban tudja, de azért megdöbbentőek az adatok, igen. Jó hajókázás, jó pihit, mire visszajöttök, a megafon is meg fog szűrni. Barnabás küldte nekünk. Van, amilyen nem kár, gyerekek. Van, akiket nem tudunk. Nem tudunk sajnálni. Van a szomorú, de van, ami egyáltalán. Nem. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, hogy ilyen témáink voltak. 18. szülinapra Juli lányának barátné egy luxi szülinapot kapott, és arról beszélgetünk, hogy most milyen születésnapok vannak, illetve régebben, hogy születésnapoztunk és ünnepeltük a 18-at. Illetve tegnap motoroztam, és találkoztam Svarcival. Hát találkoztam volna, ha megállt volna egy fotóra. Hát nem kell mindig jól járni. Hát néha nekünk is meg kell tapasztalni, hogy milyen, ha nem akarnak velünk fotózkodni. Hogy legalább tudjuk, hogy milyen az, amikor mi nem akarunk valakivel fotózkodni. Milyen nyomorult érzés. Tegnap átéreztem, azóta alázatosan fotózkodom mindenkivel, mert rájöttem, hogy ez borzasztó nyomorúságos érzés. Üldöztem egy kicsit a Terminátort. Hát, ha sikerül egy közös fotót lekapni, de hát furamódon valahogy ez nem sikerült. De ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Telefon beiszítve, mondom, arc, de házhoz jössz. Hát házhoz jössz, Balihoz. Hát itt vagy, öreke, látom teket. Kamera beizít, megállok, hát mondom, figyelj, hát mondom, ott áll, ismerem a srácot, mondom, oda, hogy szia, Bali, megáll, Svarci, egy fotó. Jönnek ki az alagútból, és a Svarci így meglát, hát így látja, hogy ott áll egy szerencsétlen csávó, felhajtott rostély a bukosságba, egy telefonnal a kezében, nyomorúságosan, tudod? Amit te utálsz magadon, hogy a veled valaki csinálja, ugyanez a sztori, ott álltam fel, letámasztott motorral, felhajtott rostélya, én a 8 éves gyerek, három, azért csak egy fotó. Jön a Svarci teker, oda köszön a magyar srác. Szia Balázs, Svarci. Good morning. És abban a pillanatban jár meg mellettem.
1: Igen, de őt nem ismert föl téged.
0: Hát mondom, ez jól sikerült ez a fotó. Annyit tudtam még, hogy hátulról csináltam róla nyomorúságos egy fotót. Majd megálltok egy piros lámpánál, és akkor a srác, akivel voltak, az így integetett, hogy gyere oda, mert piros lámpájuk van. És meg is mondja, hogy hívjál föl, jó, mondom, hívlak, mondom, nincs meg most a számod, kiabált, hívjál föl, és ott állnak a Svarcék a lámpánál, és akkor elindulok visszafele még a lámpához szépen, de hogy nyilván messze álltak meg a kereszteződésnél, zöldre váltottak és elmentek, hát mondom, azért velem nem cseszel ki, rázumoltam az öregre, akkor a háta van, figyelj, mint egy ilyen tepsi.
1: Jól tartja magát.
0: Célirányosan vezet. Tehát, hogy ő néz előre, merevartal, nem néz sehova, nem akarja, hogy megismer, nem kontaktál, teker. Ő szemben van teker.
1: Ezt a technikát, kitől is láttam Sebestyén.
0: Senkire nem
1: néz. Sehova nem nézel, így átmész.
0: Úgy mentem mellettem, tudod, álltam, hogy egy 8 éves gyerek, így egy telefonnal mondom, meg vagy öreg. Hát ide jössz, hát itt jössz ki az alagútból. Good morning. Jó, azt se tudtam mondani, hogy hello, tudod, vagy állj meg, vagy létszi egy fotót, valami így eltekert mellettem.
2: Neki is nyilván az volt, hogy a szemes sarkában azt lett, hogy ez tényleg
0: nagyon kellemetlen.
2: Sebestyén Balázs, állj meg egy piros lámpánál, nem ért utol sajnos. Nem, mert ez már a rohadt nagy sap,
0: valószínűleg látták már, hogy elmegyek mellettük a Lánchídon. Ugye? Aztán látták, hogy visszafordulok, de látták, hogy az alagútban megint megelőm, őket tudták, hogy ez ketyós. Ez azért, igen, jó, ez hogy ez akar, amit te is kiszúrhatod a fotót, akarnak, hogy futabolod, tudod. És most bekészülök. Hát itt, figyelj, ide jön a Terminátor, kiteker az alagútból, elévettem magam, megálljuk egy fotó, mehet tovább mondom.
1: De semmi.
0: De egyik, mire számítottam, hogy megáll?
1: Hogy megáll, persze.
0: Szia Balázs, hogy vagy? Jól vagy? Láttam a műsorot. Hát, a Balázsról az aztán szia, az óriási
1: nem
0: volt.
1: Is, hogy nem is ezzel, hanem hogy megáll valakinek, hogy oké, akkor neked csinálok egy fotót. Nem,
2: azért, mert a kis a barátja,
0: én ismertem a barátját. Nem ismertem, csak tudom, hogy ki ő, meg mit találkoztunk párszor, és úgy belegondoltam, kontaktálok egy mondatot, hogy igen, itt vagyok, de jó lenne egy fotót, tök jó, és akkor csináljunk. Az öreggel azért mégiscsak, na hát ott tekerem melletted. Hát egy másodperc nem sok, annyira nem sikerült, hogy álltam, hogy nyalókás kisfiú, és így elmélettem. Sírtam magam, borzasztóan kellemetlen volt.
2: Szerintem nekem ennek a faszinak megvan a telefonszáma. Ha most felhívom, és ő azt mondja, hogy gyere oda kettőre valahova.
0: Nem.
1: Úgy nem kell.
0: Nem, már ez így nem. Volt. Nem, azért annyira nem, hogy gyere oda kettőre, és akkor várd meg, amíg kijön a Schwarz az étterembe. Nem, az ekkor nem. Ott jött veled szembe. Ott jön veled szembe, hát azért mondom, na, hát emellett azért nem megyünk el. Ez egy ilyen mondom. De most nem, tehát azt mondom, hogy gyere oda áromra, mert ott gyúr, és akkor ott álljak, ott toporogjak a terem előtt, az szerintem nem. Így spontán tudod valamit. Mondom, egy fotót nyomjunk már.
1: Soha jó az a hát döbbenet, ez... amikor így elmegy mellett.
0: Semmi.
2: De
0: és
2: tankusz,
0: mondom, hogy te hülye vagy, mire számítottál, tudod? Tehát, hogy miért gondoltad,
1: most, hogy megáll.
0: Hát biztos megáll, lehúzza a stajzét, megáll, húz egy féket, és persze, vidáman negyed órára beültök valahogy kávéba.
2: És egy közös gyúrást? Úgy, esetleg? Schwarzival? Annak azért lenne?
1: Az már nem
0: egy ilyen modoros kellemetlenkedés lenne. Igen, én nem szeretem az ilyen leszervezett dolgokat, hogy gyere oda, és akkor gyúrjunk egy órát együtt. Egyébként nem ismerjük egymást, egyébként tök maher a szituáció. Egyébként egy ilyen kellemes kellemetlenkedés lenne. Szóval így eldumál. Én ilyenként sose veszek részt, nem szeretem az ilyen. Ez egy olyan, tudod, egy olyan helyzet volt, hogy ott úgy jött, és úgy mondom, jó, akkor most kicsit lemegyünk 5 évesbe. Miért ne kapnánk egy fotót, mondom. Lehet vele flexelni az öreggel azért. Figyelj, egyébként jó látni. Tehát ott teker, tökre örültem neki. Mondom, hát igen, azért a csávó egy ikon. Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
1: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
0: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam. Nagyon boldog voltam.
1: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin a bérelhető.
0: Nagyon kell.
1: Nagyon.
0: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
2: Igen.
1: Na.
2: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
0: Adom.
1: Ha van jacht, akkor majdre.
2: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
0: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet.
2: Nagyon szomorú történet.
0: De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
2: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keks,
0: nyomorúságos, illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
2: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
0: igen,
2: jött
0: ő
2: el.
0: Volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
1: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
0: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
2: Ez volt az ajtó.
0: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált egy jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egy szemfiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
2: Igen, figyelj.
0: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
2: Nem,
0: ez nagyon szóró ez a
2: nem
0: történet.
2: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
0: Jézus, nagyon... hogy elmondva is borzongok.
2: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
0: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere nézve, megmaradt az egész tört. De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ így ebből a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfő meg mentem érettségizni.
2: Én sem emlékszem olyan.
0: Nekem sincs
2: olyan
0: meg.
2: Óriás.
0: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Más világ volt, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
2: Jaj, az is milyen szavarú.
0: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad, nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizik ülte nekünk. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
2: Ősz a konyhában a viaszos vászonterítős asztal mellett fel nagyon. Van díszítva, hogy de titágyos szép.
0: Nagyon, nagyon, nagyon kemény.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na, mi van, Anna?
4: Mi van?
0: Tárcsász, mi van?
4: Naphallgatója van, hívom.
0: Dob, azt hittem, hogy megindultál a stúdió felé, mondom, azt hittem, még mondani akarsz valamit,
4: akkor nincs. Semmi, abszolút semmi.
0: Azt hittem, történés van, mondom. Jöttél,
2: érettségizett a lánya.
0: Tessék,
2: hát ez a hét
0: híre. Azt nem tudjuk. Már túl van rajta, de nem tudjuk. Hát és.
4: Hogy ne tudnál?
0: Ja, a jegyet is mondják azon.
4: Persze.
0: Most az az
2: életben. Keresztül beszélt a jegyeit.
0: Azt hittem, most írták, de mondták, ez májusban volt. Szóval megmondják, hogy hányos?
4: Hát igen.
0: Ja? Hát gyereke, bocsánat, 30 éve volt. Hát mit tudom én? Ja. Haló? Balázsék, jó reggelt!
5: Jó reggelt.
0: Szia! Hogy hívnak? Ciao.
5: Krisztián.
0: Hello, Krisztián, írtál nekünk SMS, te vagy a nap hallgatója.
5: Ó, köszönöm.
1: Megleptünk mi?
0: Megleptünk.
5: Igen.
0: Dolgozol, vagy mit csinálsz, Krisztián?
5: Most megyek haza munkából.
2: Mit csinálsz?
5: Hát egy szállító vagyok. Este.
2: Micsoda?
0: Mi vagy?
5: Betegszállító vagy,
0: jól van, oké. Okay. Van egy ajándékcsomagod, írtál nekünk SMS-t, és ezt mi szerettük, úgyhogy ugye dél-amerikai vagy afrikai sámánokról beszélgettünk, azt írtál nekünk, egyszer menj ki a Blahára, ott látni elég sámánt. Beszéltünk erről, hogy itt vudu papok a gánai csapatban elátkozzák a többi játékost. Oké, okay. Ne örülj ennyire, jó? De azért adunk egy ajándékcsomagot.
5: Jó.
0: Oké, okay. Jó beszélgetés, ciao. Szép beszélgetés, ez is szinte úgy, de jó, nagyon szeretem.
2: Adunk
0: azért.
2: Neki? Miért adunk neki?
1: Nincs izé.
0: Ja, várj, itt vagy még? Itt vagy? Haló? Itt vagy?
5: Igen,
0: nincs ajándékcsomagod.
5: Igen.
0: Hát nem mondtad, hogy Balázsék, bocs, ne haragudj, meleg van.
2: Ne haragudjál,
0: ajándékcsomagod sincs, nem is nagyon sokat tudtunk meg róla. Ez egy jó nap, nem?
5: Igen, ez egy jó, igen.
0: Jó van. Jó munkát neked.
5: Köszönöm.
0: Ciao.
1: Pörök Krisztián.
2: Szegény kis.
0: Ő mibe lehet? Szállítom benneket, messze a telefonja, és itt őrjögünk a másik oldalon. Az így kemény.
2: Ja. Meg el is vettük.
0: De az is egy jó kérdés, 9 óra 51-kor. Sziasztok, nincs ma este? Én azért szeretem, hogy vannak UFO-k.
2: Beállt elé egy kutás autó, és
0: vannak azért idegen bolygóról érkezett hallgatók. Nagyon keményben vannak egy-ketten. Nagyon keményben. Gyerekek, holnap a hajón találkozunk. Puszi mindenkinek. Sziasztok.
3: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spar Verde

0: Vár a Lidl, az év friss piekáró kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss piekáró kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Fehér Hullú gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
4: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
7: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key CubeSmart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
9: Lada Racing Fest idén újra a Total Wagon kupáért. Lada találkozó és verseny júni 27-28-án Visontán a Black Star Ringen. Lada Racing Fest.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát Balázsék után pedig, ahogy a csövön kifér, a mikrofonnál Kismárti, Györke Attilának nagyon kellemes pihenést a mai napra. Hát apropó mai nap, ez még csak bemelegítés lesz a hétvégi 39, közel 40 fokos csúcsokra. A hét második felében ráhúzódik Magyarországra a hőkupola, ez a neve, így köszöntsük majd, majd 34 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Együtt csináljuk ezt végig, Rádió 1-esek. Teddy Swims, The Dorm, hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Fél 11 előtt járunk 5 perccel. Hát most már azért alakul az idő. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha most elindítanám, hogy

0: Gert Laki, és mutatom azt is, hogy mi minden történik holnap reggel a Balatonon, Balázsékkal a hajón.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt!
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk!
5: Június 26. péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

Lajosz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Bell Hello és a Prodigy. Sopronfest,
8: július 2-3-4.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és igazi izgalmas pillanatok a folytatásban, mert hogy hát nagyon megküzdöttek itt a Rádió 1-esek a Dunapart Fest páros belépőkért.
1: Isti vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia Isti, mennyire vagy elszánt?
1: Nagyon-nagyon elszánt vagyok.
0: Mit tennél meg egy Dunapart Fest páros belépőjét?
1: Bármit.
0: Hát például felhívnád a Rádió 1-et.
1: Így van.
0: Hol hallgatsz minket?
1: Hát éppen autóban kihangosítva.
0: Na, voltál már ilyen fesztiválon?
1: Volt szerencsém, hála Isten.
0: Ha nyersz, akkor kit viszel magaddal?
1: Szerintem megváltam a páromat.
0: Hát képzeld el, hogy tizedik vagy.
1: Köszönöm.
0: Hullámzok, és nagyon örülök neked. Mondd a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megcsináltad, Isti.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Érezzétek jól magatokat, és hát vigyázz magadra ebben a hőségben, jó?
1: Rendben van, köszönöm szépen.
0: Szia Isti.
1: Szia.
0: Rádió 1-esek, ez még csak a kezdet, ma még lesz egy csomó játékunk, úgyhogy ha valaki erről lecsúszott, ne csüggedjen. Bibi Rex és az aktuális kedvenc a folytatásban. Deep

0: foci VB hírek a Rajszabcsics támogatásával.
1: Tegnap este magyar idő szerint 21 órától játszott Bosznia-Hercegovina és Katar, 3-1-re nyert Bosznia-Hercegovina Katarral szemben, pont nélkül a csoport utolsó helyén búcsúzik a tornától Katar. Mellette egy időben zajlott egy másik mérkőzés is, Svájc-Kanada 2-1, Vancouver volt a helyszín, maga biztosan menetel a 32 közé Svájc, de a társházigazda is ünnepel. Kanada a vereség ellenére is történelmet írt, hiszen a csoport második helyezettjeként először jutott tovább a VB-k történetében az egyenes kiesés szakaszba. Itthoni idő szerint éjszaka és hajnalban is zajlottak az események. Marokkó-Haiti 4-2, ha filmcímet kellene választani hozzá, akkor 6 gólos thriller Atlantában, Marokkó nagy csatában ment tovább. Skócia-Brazília 0-3, Miami volt a helyszín, Brazília csoport elsőként roboghat tovább. Brazília jobb gólkülönbségével Marokkót megelőzve nyerte meg a csoportot 7 ponttal. Skócia 3 ponttal a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt, hogy befér-e a legjobb harmadikok közé. Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Történelmi siker, mert Dél-Afrika először a kieséses szakaszban. A következő mérkőzésekről kicsit később.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszabcsips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év buliján. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió Egyel. Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin.
1: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
0: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
2: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
6: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. A mikrofonnál Kismerti, György Attilának jó pihenést, és hát köszöntsük nagy tapssal a hőkupolát, aki megérkezett hozzánk Nyugat-Európából. Hát nem mondom, hogy hiányzott, reméljük, hogy nem sokáig lesz velünk. A hétvége az pusztító meleg lesz, 39, közel 40 fokos értékek. Nagyon vigyázzunk például az idősebb rokonainkra. Dolcsit hozom.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termék

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift Opelite, de szeretjük most ezt a dalt. Taylor Swift aktuálisan a Toy Storyhoz is írt egy zenét, ilyen country-s hangulatú dalt, és a Toy Story kapcsán nagyon jók a visszajelzések, az ugye az ötödik rész. A játékoknak ezúttal egy egzisztenciális fenyegetéssel kell szembenézniük, vagyis azzal, hogy az alfa generáció tagjai közül szinte senki nem játszik már fizikai játékokkal. Szóval összecsapnak benne a hagyományos játékok és a modern technológia. Nagyon jó alapsztori.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ebben a pillanatban pedig már indítom is az újabb játékot, hogyha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, ami július 2-a és 4-e között lesz, most hívja minket, én pedig hozom ezt a dalt. Szusszan esti szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyskó áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Istál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és újabb izgalmas pillanatokhoz érkeztünk el. Fú, nagyon sokan szeretnének bulizni a Dunapart Festen. Ezt így leszűrtem a telefoncsörgésekből. Hello!
1: Szia, Viki vagyok, a játékvezetőm, Viki jelentkezem.
0: Hello, Viki! Mennyit próbálkoztál?
1: Nagyon sokat.
0: Igen? És nyertél igen. Már Dunapart Fest jegyet?
1: Soha.
0: Fest hívtál minket, és semmi?
1: Semmi.
0: Hát ennek vessünk véget, ennek a szörnyű tendenciának. Bármit is nyertél már a rádió egyen keresztül?
1: Nem.
0: Soha?
1: Nem.
0: Mindig
1: soha.
0: Próbálkoztam, hogy kezded el engedni ezt az egészet?
1: Igen. Hát nem kezdtem el engedni, most elkezdtem manifestálni. Hogy most akkor is nyerek.
0: Tényleg? Viki, úristen, a hideg kirász, hogy ez a módszer működik. Mert hogy tizedik vagy!
1: Komolyan?
0: Komolyan!
1: Jó, köszönöm!
0: Ez lesz az idei első fesztiválod?
1: Igen.
0: Na már csak a szlogent kell helyesen tudni.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Viki, működik a manifestáció ezek szerint. Tök jó vagy.
1: Igen.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Nagyon köszönöm. Hát lehet, hogy a húgomat fogom elcsalni.
0: Az jó, tesós buli. Azért emlékezetes lesz, biztos sokat fogtok röhögni, meg bulizni a Rádió 1 zenékre. Ne tedd még le a telefont, jó? Felveszem az adataidat.
1: Köszönöm szépen.

beszélgetünk egy kicsit Benson Boone-nal és azzal a dallal, ami annó a második helyezésig jutott el a Billboard 100-as listán. Hát ez nagyon-nagyon előkelő. Matyi írt, ma egész érdekes a is hangja. Szia Márti, jó munkát! Nem lehet átverni itt a Rádió 1-eseket, hogy próbáltam itt Atis mikrofon beállítását, hogy hát ha, de lebuktam. Atis holnap már lesz, ma én hozom az igazi mai slágereket. És 5 óra után Juhász Gergő, ugye megújult a Live Mix, ez is nagyon fontos info. Rádió egy Live Mix Summer Edition, a nyári kiadás 2 órás lett, 5 és 7 óra között szól majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Táncoltok, jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek

0: autótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nivo.hu.
1: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Durván elszíneződött a színva. Az elsődleges vizsgálatok szerint a Tatár utcai kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó víz okozta a természetellenes narancssárga árnyalatot. Az anyag az emberi egészségre nem jelent veszélyt. Erdei próbatételre hívják a túrázókat a hétvégén Bükkszentkeresztre. A Zöld Sportoklubja szervezésében a bükki füves ember Szabó György tiszteletére lehet majd gyalogolni, kocogni és futni. Egy 30 és egy 15 kilométeres távot jelöltek ki. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója. A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma zavartalan lesz a napsütés, csapadék sehol nem várható. 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

93 Rádió, egy csak igazi mai slágerben. Egy kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, remélem, hogy nagyon-nagyon jól telik a stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött. Kis Gábor, a szokott menetrendben haladunk, vagyis ma is jönnek a pop, illetve dance dalok a 12 és 13 óra közötti szakaszban. Ezeket kevergetem, szólnak a rádió egy déli mixében. Sam Feld érkezik és Rosalyn, és egy igencsak tempós track az első között, a Heart Like Mine.

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger. Megy holnap napos csapadékmentes időben lesz részünk Miskolcon és környékünkön. Helyenként élénk lehet viszont az északi északkeleti szél. A hajnali órák hozhatnak átmeneti felfrissülést, nem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Bizony, a napközbeni órák igen melegnek, melegnek, forrónak ígérkeznek. Ez a rádió egy déli mixe, benne egy siren énekel, Szirén remixében pörög. A Kamera című dal.

0: Határom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy az autósoknak, mindig érdemes jobban figyelni, nehogy trafiba szaladjanak, a mai nap folyamán is igaz ez a dolog. Készülhetünk radarra akár Miskolc és Sajó-Szentpéter között, a 3-ason Szikszónál, vagy a 35-ösön Nagycsécsnél.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Ray Dalton, ezt a nevet mi nagyon jól ismerjük, nagyon kedveljük mi magyarok az ő művészetét. Jön az a dal, ami első szólóalbumának az egyik ékköve a Rádió 1 Daily Mixében. Most szól a Do It Again.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi ma is láger megy. A Vilmosokat ünnepeljük ma, így június 25-én ők tartanak névnapot, Isten éltesse valamennyiüket itt Miskolcon és a környéken, és vannak azért szép számmal, akik születésnapot is tartanak pont ezen a napon, vagy születésnapot tartanak ezen a napon. Nekik is jár minden jó kívánság, egy virtuális fülhúzogatás, a rádió egy déli mixében pedig Lady Gaga énekel a következő percekben. Itt van egy atombomba tempóban az Ebrekedábrá.

0: A már nem ajánlott.
1: Reklám. Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu / kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Megújul a miskolci Möbelix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möbelix. A jó árfix.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
1: Rádió
8: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon kellemes kora délutánt kívánok. Egy óra után már bátran mondhatjuk azt, hogy benne vagyunk a kora délutánban, a stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött Kis Gábor. A tavalyi esztendővel kapcsolatban lehetnek nagyon-nagyon kellemes emlékeink, akár arra gondolva, hogy milyen koncerteken jártunk, és van, aki már így a 2026-os szezont is tele tűzdelte ilyen élményekkel. De tavaly az Imagine Dragons is hazánkban járt, és elég sokan megtekintették a csapatnak a koncertjét.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
2: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy úton lévők, besegítek egy picit, nehogy drága legyen a nap. Itt Miskolcon érdemes figyelni egy picit jobban a Harsányi úton, vagy akár a 26-oson, a Miskolc-Sajó-Szentpéter közötti szakaszon. Trafira ezen kívül még a 3-ason is számíthatunk Szikszónál, a 35-ösön pedig Nagycsécsnél.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Egy EDM kollaboráció jön Calvin Harris-szel és Rihanna-val a This Is What You Came For. Baby.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
1: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
1: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacur Forte.
1: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: could break my heart.
1: Ez a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az eddigi nyár legmelegebb napjait éljük, és bizony, egyelőre nem kell számítani arra, hogy az időjárásban enyhülés következne be. Holnap is napos csapadékmentes időben lesz részünk itt Miskolcon. Élénk lehet az északi, északkeleti szél. A hajnali órák hozhatnak esetleg némi felfrissülést. Persze csak átmenetileg, mert napközben nem igazán az enyhülés, hanem a nagy meleg vár ránk. A kánikula 33 és 38 fok között alakul a csúcsérték. James Arthur jön. Ez a dal egy életre már az ő nevéhez kötődik, pedig eredetileg egy Sontel sláger, egy tehetségkutatóban énekelte. Ez az Impossible.

Ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert stílust váltunk Bibi Rexa segítségével, aki nagyon-nagyon büszke az új albumára, a Dirty Blonde-ra. Ez rögtön a dance albumok csártyán az első helyen nyitott, és ez az első ilyen jellegű sikerem az életben. Nagyon büszke rá. A Faithless remake, a New Religion szól most az énekesnőtől, aztán jön a mikrofon mögé Györke Attila. Találkozunk holnap délben ismét. Kis Gábort hallották. Nagyon szép napot! Deep.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgyis te!
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hát azt hiszem, hogy vasárnap fog csúcsosodni a hőség, a hőkupolának a kupoláját akkor fogjuk látni, 40 fokra is számíthatunk napközben. És egyébként, hogyha most kimegyünk az utcára, érezzük, hogy a szokásosnál is jobban éget a nap, extrém erős az UV-sugárzás, ezért van ez. Vigyázzunk magunkra nagyon!
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Ezt a dalt pedig azoknak küldöm, akik most is a szabadban dolgoznak, építőipar, útfenntartás, mezőgazdaság, szállítás, logisztika, vendéglátás, turizmus. Nem mindenki ücsörög klimatizált irodában. Jön Szigala!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert gyors pillantást vettek az üzenetekre. Szia Márti, teherautó sofőrként külön köszönöm neked, hogy minket is megemlítettél. Mindenkinek kitartást, aki úton van és hűtött árut szállít. Puszi, sofőr Barbie. Hát Barbie, szuperhíró vagy, azt gondolom. Sajnos balesetről is kaptam hírt. Szentendrei út befelé vezető oldalán, a Monostori útnál pár perce történt. Baranyai Gábortól tudom. Mindenki vigyázzon magára és másokra is, én pedig indítom az újabb játékunkat, úgyhogy ha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, most hívjon minket 10-ként.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és már csak másodpercek kérdése is írom az újabb nevet a vendéglistára. Jön a Dunapart Fest július 2-a és a 4-e között. Páros belépőt lehet nyerni ebben az órában is.
1: Szia, Gyuri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Gyuri! Mit csinálsz mindeközben? Dolgozol?
1: Úton vagyok, és vezetek, igen.
0: Na, de van klíma a kocsiban, úgyhogy nem érzékeled ezt a katlan meleget.
1: Teljes mértékben.
0: Örülök, hogy nem a menet szél kell, hogy lehűtsön. Hát képzeld el, hogy 10. vagy!
1: Hát ez óriási.
0: Csak hogy tudj itt koncentrálni a kilométerekre is. Mondd még a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Kivel fogsz bulizni, azt nem mondtad még.
1: A párommal szeretnék elmenni.
0: Szuper, ott lesz a Rádió 1 stage is, ugye Rádió 1-es DJ-kkel is találkozhatsz majd. Ne tedd még le, és felveszük az adataidat. Jó utat, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm, szia!
0: Mutatom az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és hozom ezt a dalt.
2: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, aki állítólag a saját esküvőjén is énekelni fog, és ezen forrong most az internet, már akinek ennyi szabad ideje van, hogy ilyesmigen forrongni tudjon, hát hadd csinálja már szegény a saját esküvőjén azt, amit szeretne. Egyébként, hogy mindig az alkalomhoz megfelelő dalokat választ, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, mulatos dalok lesznek. Kis grófú nézését, meg a járását, Bódi Guszti, Kacor Feri, asszony lesz a lányból. Ezeket azért meghallgatnám a Taylor Swift-től. Most jön az Opelite.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportköre az utolsó mindent eldöntő fordulójához érkezett az E-csoportban. Ma este Ekvádor, Németország hatalmas a tét az E-csoport utolsó fordulójában, ahol Ekvádor a már biztos továbbjutó Németországgal csap össze a New Jersey MetLife stadionban. A német válogatott eddigi két meccsét megnyerve 6 ponttal és impozáns gólkülönbséggel vezeti a kvartettet. Ezzel szemben a dél-amerikaiak mindössze 1 ponttal szerénykednek, és óriási bajban vannak, eddig még egyetlen gólt sem szereztek a tornán. A továbbjutáshoz pedig kötelező lenne a győzelem a torna egyik legnagyobb esélyese ellen. Szintén ma este Curaçao elefántcsontpart. Curaçao válogatottja a valóságos futballcsodát mutat be a világbajnokságon. A parányi Szigetország ugyanis az előző fordulóban hősies játékkal 0-0-ás döntetlent rabolt Ekvádor ellen, amivel megszerezte a története első VB pontját. A mérkőzés hőse egyértelműen a 37 éves kapus Eloy Room volt, aki elképesztő 15 védés bemutatva zárt kaput, ami abszolút rekord a világbajnokságok történetében a rendes játékidőt tekintve. Ma este tehát Ekvádor, Németország és Curaçao elefántcsontpart a foci VB-n.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Let's fly water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
1: Gina Kisorosziban vészeli át a hőséget, és nagyon szeretem azt a környéket. Beának és Dávidnak azt

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát a héten tényleg elkezdődött a vakáció. A hétfői nappal már nem kellett suliba, óviba menni. Jól tudom, hogy azért sok helyen még van ügyelet, és mi is átálltunk nyári időszámításra, mert hogy mostantól Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis 2 órán át szólnak minden nap az igazi mai slágerek mixben. Egy DJ 2 órán át játszik minden hétköznap 5 és

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Calvin Harris után pedig hozom az egykori kedvesét, Taylor Swiftet, indítom a Fate of Affiliate nem sokára, és indítom a játékunkat, úgyhogy ha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, ahol kint lesz egyébként a Rádió 1 stage is, most hívjon minket 10-én.

0: akár a teljes dalt, és mutatom azt is, hogy mi vár holnap a Balázsék rajongókra a magyar tengeren, a Balatonon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és már is írom az újabb neveket a vendég listára. A Dunapart Fest július 2. és 4. között a 10. Rádió 1-est kerestem.
1: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Ági! Nyertél már belépőt?
1: Idén nem.
0: Tehát tavaly
1: volt. Két éve nyertem.
0: És mi maradt meg a buliból? Mi volt a legemlékezetesebb pillanat akkor?
1: Nagyon jól éreztük magunkat. Akkor 8 éves volt a kisfiam, és Azariára nyertünk a Strandfesztiválra belépőt. Az előbb telefonáltam, és mondtad, hogy próbálkozzak a következő órába.
0: Hát és milyen jó, hogy így tettél. Mert hogy 10. vagy! Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Éljen! Ne tedd le telefont, és elvesztük az adataidat. Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Köszönjük szépen!
0: Aki most ebből a körből kimaradt, ne csüggedjen, mert lesz még játék Juhász Gergőnél is az élő kívánság műsorban. Megújult a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a nyári kiadás 2 órás lett.

0: Új foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este magyar idő szerint 21 órától játszott Bosznia-Hercegovina és Katar, 3-1-re nyert Bosznia-Hercegovina Katarral szemben, pont nélkül a csoport utolsó helyén búcsúzik a tornától. Katar mellette egy időben zajlott egy másik mérkőzés is, Svájc-Kanada 2-1, Vancouver volt a helyszín, maga biztosan menetel a 32 közé Svájc, de a társházigazda is ünnepel. Kanada a vereség ellenére is történelmet írt, hiszen a csoport második helyezettjeként először jutott tovább a VB-k történetében az egyenes kiesés szakaszba. Itthoni idő szerint éjszaka és hajnalban is zajlottak az események. Marokkó-Haiti 4-2, ha filmcímet kellene választani hozzá, akkor 6 gólos thriller Atlantában, Marokkó nagy csatában ment tovább. Skócia-Brazília 0-3, Miami volt a helyszín, Brazília csoport elsőként roboghat tovább. Brazília jobb gólkülönbségével Marokkót megelőzve nyerte meg a csoportot 7 ponttal. Skócia 3 ponttal a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt, hogy befér-e a legjobb harmadikok közé. Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Történelmi siker, mert Dél-Afrika először a kieséses szakaszban. A következő mérkőzésekről egy kicsit később.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapart Fest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forintól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
11: Szemét.
12: Levittem.
11: Villany.
12: Befizettem.
11: Klíma.
12: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
11: Hol?
13: kaisai.hu.
1: Ma is 17 órakor a lemezjáró.

0: keres fészkelő helyet magának Borsod-Bauer-Zemplén megyében. Az idén 17 fiatal kerecsen sólyom kapott műholdas nyomkövetőt. Bővült a mentési kapacitás Miskolcon. Új egység kezdte meg működését a Bagolyvár térségében. A fejlesztés célja, hogy gyorsabban és hatékonyabban érkezhessen segítség a sürgős esetekhez. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, 33-38 fok között alakul a hőmérséklet. Továbbra sem jön enyhülés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

a mikrofonnál Kismárti, Györke Attilának jó pihit a mai napra, 5 órától pedig Rádió egy Live Mix, és breaking, ha valakihez még esetleg nem jutott volna el a hír, a héten áttértünk a vakáció üzemmódra, a Live Mixek 2 órásak lesznek mostantól 5 és 7 óra között, Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Loving Arms, Juhász Gergővel, Gergőnél egyébként lehet majd páros belépőt nyerni a Dunapart Festre, most pedig Bibi Rexha, és minden idők egyik legfantasztikusabb EDM himnusza, nyomokban Fateless-t is tartalmaz a dal, ez a New Religion.

közlekedési információk a Rádió 1-en. Erős jelenleg a forgalom az M1-esen a főváros felé. Komáromi csomópont és Bicska között araszolás van. Köszi Timi, hogy megírtad, illetve budapesti közlekedési info, 10. kerület, Könyves Kálmán körút, lassú haladás. Hát lassabb, mint ilyenkor szokott, ezt pedig már Dóritól tudom. 0620 311 111 a hívható SMS és Viber számunk. Jó kis autós zene a folytatásban, Duke Dumont és az Ocean Drive, hát hőségriadóval Rádió 1-esek, és ez tényleg nagyon sok mindenre rányomja a bélyegét, így a közlekedés biztonságra is, úgyhogy indulás előtt győződjünk meg róla, hogy van elég üzemanyag, és ivóvíz nélkül el se induljunk sehova.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportköre az utolsó mindent eldöntő fordulójához érkezett az E-csoportban. Ma este Ekvádor, Németország hatalmasat ért az E-csoport utolsó fordulójában, ahol Ekvádor a már biztos továbbjutó Németországgal csap össze a New Jersey MetLife stadionban. A német válogatott eddigi két meccsét megnyerve 6 ponttal és impozáns gólkülönbséggel vezeti a kvartettet. Ezzel szemben a dél-amerikaiak mindössze 1 ponttal szerénkednek, és óriási bajban vannak, eddig még egyetlen gólt sem szereztek a tornán. A továbbjutáshoz pedig kötelező lenne a győzelem a torna egyik legnagyobb esélyese ellen. Szintén ma este Curaçao Elefántcsontpart. Curaçao válogatottja valóságos futballcsodát mutat be a világbajnokságon. A parányi Szigetország ugyanis az előző fordulóban hősies játékkal 0-0-ás döntetlent rabolt Ecuador ellen, amivel megszerezte a története első VB pontját. A mérkőzés hőse egyértelműen a 37 éves kapus Eloy Room volt, aki elképesztő 15 védés bemutatva zárt kaput, ami abszolút rekord a világbajnokságok történetében a rendes játékidőt tekintve. Ma este tehát Ecuador, Németország és Curaçao Elefántcsontpart a foci VB-n.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en M0-ás Harasztinál elesett, ezt Mezei Ferenc üzenetéből tudom, ő a 0620-3111-es számra írt, és Budapest Hegyalja út erős a forgalom mindkét irányban, hát ezt innen a Rádió 1 teraszáról láttam, ahol pokoli a hőség, mindenki nagyon vigyázzon az utakon, mert ebben a melegben az átlagosnál egy picit figyelmetlenebbek és bágyadtabbak lehetünk. Egyéb közlekedési info is jöhet, de ezeket már Juhász Gergőnek kell címezni, 0620-3111-es számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17 sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
11: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
12: Megújul a miskolci Möberix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möbelix. A jó ár fix.
13: Szemét.
14: Levittem.
13: Villany.
14: Befizettem.
13: Klíma.
14: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: kaisai.hu.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió egyen.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsór Jerika. Durván elszíneződött a színva. Az elsődleges vizsgálatok szerint a Tatár utcai kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó víz okozta a természetellenes narancssárga árnyalatot. Az anyag az emberi egészségre nem jelent veszélyt. Erdei próbatételre hívják a túrázókat a hétvégén Bükkszentkeresztre. A Zöld Sportoklubja szervezésében a bükki füves ember Szabó György tiszteletére lehet majd gyalogolni, kocogni és futni. Egy 30 és egy 15 kilométeres távot jelöltek ki. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója. A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, 33-38 fok között alakul a hőmérséklet. Továbbra sem jön enyhülés.

0: Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Pontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk mostantól kezdve, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, mellettem most a Loving Arms itt a Rádió 1 egyes stúdiójában, szevasz!

0: Summer Edition egészen este 7-ig mixelünk, közlekedési infók jönnek közben. Két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Györtelek határában a 30-as kilométernél, félpályás korlátozás és nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-es autópályán is Budapest felé, különösen a komáromi csomópont és Bicske között. Mindenkinek jó utat! Egy üzenet, szia Andris, hello Geri, holnap töltöm be a 35-öt, úgy érzem mindenem megvan, hálás vagyok a csodás családomért, a barátaimért és a munkámért. Ráadásul szombaton indulunk nyaralni, szóval ennél jobb ajándékot el sem tudnék képzelni. Pörgessétek meg alaposan a szalonunkat a mai műsorral, puszilak titeket, Szabina a pillás csaj, Jászárok szállásról.
1: Ó, Szabina, nagyon tetszik, ahogy beszélsz, nagyon tetszik, hogy hálás vagy, és többek között azért is vagy szerencsés, mert nyáron születtél, úgyhogy rengeteg alkalom van ünnepelni, a nyaraláshoz pedig, hát, hogy is mondjam,
0: már jó, nem sokáig időt, van,
1: jó időt, igen, érezzétek jól magatokat.
0: És isteniletesen nagyon sokáig örülünk, hogy velünk vagy ma is, este 7-ig tart a hát a Rádió 1 Live Mix, megyünk tovább.
1: Igen, ezt szerinted hányszor fogjuk elrontani, hogy hatot fogunk mondani?
0: Szerintem egyszer sem.
1: Egyszer sem? Igen, azért, mert érzésből jön, úgyhogy jó hangulatban, jó zenében megyünk tovább, itt is van Taylor Swift egyik újdonság, az Opel Light Corky remixében, úgyhogy maradjatok velünk, azaz Juhász Gerivel és velem a Loving Games-szal.

0: Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, ilyenkor délutánonként. Ez volt Milky és a Just The Way You Are, David Guetta 2026-os remixében megvillant benne a híres dallammenet a Stardust nagy klasszikusából, a Music Sounds Better With You-ból. Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, isteni finom a mai mix, már csak egy hideg koktél kellene titeket hallgatva, alig van 40 fok a műhelyemben, se baj, ilyen zenékkel túlélem, pörgessétek, ölelés, ja, és ma vagyok 50 éves, üdvözlete, Ruci Mester,
1: Isten éltessen, hát énekelni nem fogunk neked, mert legalábbis én szoktam magamról mondani, hogy csak a hangom miatt nem lettem énekes, de hát annál jobb zenéket és annál frissebb zenéket, amitől mondjuk meg is jön a koktélozás, az a kedved, hoztam nektek.
0: Úgyhogy így van, 2 teljes órán át tart tehát a Rádió egy Live Mix ilyenkor délutánonként. Most mellettem a Loving Arms, vagyis Kabai Andrés a lemezjátszóknál, pörgünk is tovább.
1: Most egy olyan dallal megyek tovább, ami hát a szám, nekem a legújabb dalom, a legújabb megjelenésem, és ennek a dalnak a különlegessége, hogy ez is egy feldolgozás, Kaoma Lambadáját dolgoztam fel, és nagyon érdekes ez a dal, mert már többek között játsszák Törökország és Bolíviában. Egyébként a dal története...
0: Igen. Csak úgy mondod?
1: Hát ezt gratulálom. Csak úgy így mondom, ilyen szerényen.
0: Andris egy nagyon szerény srác. Ezen majd javítunk, mondjuk jövő héten a Dunapart Festen néhány kompilyen társaságában.
1: Hát a szerénységre nem lesz ok, tulajdonképpen fogalmazunk így. Na mindegy, elég a beszédből, úgyhogy a legújabb zeném következik, a Lost in a Dream, itt a Rádió 1-en. Úgyhogy kellemes délutánt mindenkinek.

0: Daddy nagyot szólt ma itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is élőben a Budapest Parkban. Andri, szuper lett a lambada feldolgozás, már is jobban telik a szolgálat, és az egész mix nagyon jó. Üdvözlettel Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Ó, hát örülök, hogy ezt neked tetszik, valamint, hogy hallgatsz minket, velünk vagy. Ilyen ez a Summer Edition, tele van frissességgel, lendülettel és jó kedvel.
0: Így igaz, sziasztok, hello Andri, hello Geri, annyira jó a Lemmingans, vigyorgunk a kocsiban, még a dugóban is, ahogy hallgatjuk a mixet. Teljesen kikapcsol a műsor, mintha mindig megéreznéd, mit szeretnénk hallgatni.
1: Hát azért, mert megérzem. Nem hiszed el, de tényleg megérzem, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és tégy így minden nap.
0: Andrésnak van egy ilyen szuper képessége, és ő marad itt a stúdióban mellettem a következő egy órában is, mindjárt este 6, nem állunk le. Erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mi is átálltunk ugye nyári időszámításra, és maradunk mixelni egészen hétig.
1: Na jó, Geri, azért, mert ilyen szépen kérted, maradok még egy órát. Köszönöm.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban! Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól! Ne halogasd, a hőség nem vár! Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n!
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár! Spórolj velünk hétről hétre!
9: Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, vácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj csak 2.990 forint.
8: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Majd ha... Vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
15: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
18: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
21: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
22: Lada Racing Fest idén újra a Total Wagon kupáért. Lada találkozó és verseny júni 27-28-án Visontán a Black Star Ringen. LadaRacingFest.hu.
23: A Fehér Hullú gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
24: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
25: A Miskolc Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek miskolcplaza.hu.

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Sokan választanak belföldi úti célt. Hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon. 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzszállításra fordítják, mondta rádiónak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője. A borsodi mezőség továbbra is kedvelt helye a ragadozó madaraknak, derült ki a több száz madártani szakember felméréséből. A sólyom és a rétisas is keres fészkelő helyet magának Borsod a Bauzemprém megyében. Az idén 17 fiatal kerecsen sólyom kapott műholdas nyomkövetőt. Bővült a mentési kapacitás Miskolcon. Új egység kezdte meg működését a Bagolyvár térségében. A fejlesztés célja, hogy gyorsabban és hatékonyabban érkezhessen segítség a sürgős esetekhez. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, 33-38 fok között alakul a hőmérséklet. Továbbra sem jön enyhülés.

0: Hello mindenkinek, itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra. 2 órán átmixelünk innentől kezdve. Ilyenkor délutánonként mellettem még mindig Kabai Andris, vagyis a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Megmondom neked Geri őszintén, hogy nekem nagyon tetszik ez a név. Tulajdonképpen csak amiatt is, mert benne van, hogy Summer. Ha benne van, hogy Summer, akkor az mindig olyan vidámság, mindig jönnek a zenék, a fesztiválok, és annyira jó érzés egy ilyen dologban részt venni.
0: Pláne, hogy ilyen isteni az idő, és hogy végre itt van az igazi nyár, úgyhogy pörgünk tovább még 1 órán át mixelni.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, átálltunk nyári időszámításra. Rádió 1 Summer Edition, a Rádió 1 Live Mix ezentúl mindig egészen este 7-ig tart. Rengeteg az üzenet, hello srácok, egyszerűen zseniális, hogy 2 órás lett a műsor. Andrist ráadásul reggelig tudnám hallgatni. Kellemes nyarat nektek, Zsivány 1-es Békés Csaba.
1: Zsivány 1-es Békés Csabára, hát mekkora király vagy. Pont azt néztem itt Gerivel, hogy tugrálunk, táncolgatunk, egy kicsit olyan érzem már magam, mint egy rádió stage-en valamelyik fesztiválon.
0: Detto.
1: Itt a stúdióban, úgyhogy korábban beszéltünk, hogy ez a fő próbája tulajdonképpen az egy a nyaraknak és a fesztiváloknak. Hát abszolút így is érzem.
0: Így van, abszolút így van tényleg, és apropó nyári fesztiválok, ne felejtjétek, jövő héten Dunapart Fest, ott is lesz Rádió 1 stage, napi jegyeket nyerhettek majd a következő órában a Rádió 1 kívánság műsorban, ami már 1 órás. Még egy üzenet, Csabira emlékszünk, akinek az a mániája, hogy mindig leírta a tiltott mondatot, mert nagyon szeretett kiesni a műsorból?
1: Most is szeretne a zenét, aki szereti, mindenkinek, aki szereti.
0: Abszolút, most is kiesik, na de nagyon kreatívan csinálja. Sziasztok, formabontó visszatéréssel készültem, és szeretnék kérni egy szuper számot mindenkinek, aki szereti. Kivéve az exemnek, Rékának a 17. kerületbe. Neki nem küldeném, hanem üzennék neki. Figyeljetek, most jön a lényeg. Réka, láttam ám, hogy azóta is bőszen használod a táskámat, amire azt mondtad, hogy keressem meg, mert elvittem a költözésnél. Szóval így 2 év után, ha már megtaláltam rajtad, ezért elkérném, mert a viselője ugyan nem, de a táska még hiányzik. Köszi, Csabi.
1: Milyen táska?
0: Nagyon szeretem.
1: Erre van egy régi... Milyen táska? Azt a táska.
0: Az a táska.
1: Az a táska.
0: Csabi, reméljük, hogy meg lesz az a táska. Én tökre megértem. Teljesen
1: Csabi,
0: megértem.
1: Igen, így most én megmondom neked őszintén, hogy ez annyira tetszett így ez a vége, hogy én ezt visszaszívnám, hogy ki este. Nem estél.
0: Nem,
1: még
0: Csabi,
1: ki.
0: Nem estél,
1: nem
0: ki, nagyon estél
1: szeretünk.
0: Ki,
1: úgyhogy még egyszer kérhetsz bármit.
0: Csak ne küldd el. Mindenkinek, aki szereti. Na, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Egyik kedvenc DJ-m és producerem, aki nem mellesleg brazil. Úgy hívják őt, hogy Alok, és nagyon tehetséges ebben a szakmában. Dive Into Me, amit Khaliddal közösen alkottak. Nagyon nyári, nagyon szexi, nagyon 2026, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laringhamszal.

0: Hangapart Festre, amit a jövő héten rendeznek majd ugye Rácz Kevin, ott lesz az összes rádió egy DJ, és nagyon szeretjük azt a fesztivált, az egy nagyon szerethető fesztivál.
1: Igen, többek között amiatt is, mert szinte itt van Budapesten, nagyon közel van, nagyon családias, nagyon jó hangulat van, és nem beszélve, hogy jövő héten van a születésnapom.
0: Na hát ez meg a non plus ultra, és nagyon jók a csajok.
2: Igen.
0: 0620. Most ez nálam nem játszik.
2: Igen, ez nálam nem játszik.
0: 0620-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hydration break, egy nagyon rövid szünetet tartunk, felfrissítjük magunkat, tegyétek ezt ti is, igyatok jó sok folyadékot, aztán pedig jövünk vissza.
1: Alig várom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor
6: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Grill energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
9: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beton Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
0: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
13: Oh, jaj, nagyon jó.
14: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
0: Figyelj, Feri. Micsoda.
13: Szétnyomja a gyurmát.
0: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy meg mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
13: Hogy ne, egy időben én.
0: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, ah, nagyon szerettem.
14: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
0: Egy ideig dobtam, most leállt.
13: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta.
0: Ezt nem néztem, igen.
14: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
0: kezd el lólában? Ugye?
14: Hát hogy gondolkodik? Rákattintottunk.
0: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a Meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
14: Te ott vagy.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, ilyenkor délutánonként, és hát a nyár a kánikula rákapcsol. A hétvégén bőven meg lesz a 40 fok, készüljetek! Kitartás mindenkinek!
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Mellettem Kabai Andris, vagyis a Laughing Arms élőben a lemezjátszói mögött, tehát egészen este 7-ig. Mivel megyünk tovább?
2: Tulajdonképpen annyit mozgunk itt, hogy betudhatjuk ezt egy tesizésnek, és van egy DJ és producer, aki mondhatjuk, hogy igazán ki van tesizve, ő pedig Joe Corey, és itt van egy, hát egy igazán Summer Edition-ös zenetőle, amit nagyon szeretünk itt a Rádió Egyen, ez pedig a Stay a Little Longer, úgyhogy megéri itt maradni Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal a nyári a zenék között a Rádió Egyen.
3: Rádió.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Egészen este 7-ig. Andris, mint mindig, nagyon laza, és az jól áll neki. Írja valaki a TikTokon, és tök igaza van.
1: Jól áll neki. Padizsán, vízse.
0: Szerintem úgy érted, hogy az áll neked. De vagy. Az áll neked jól, hogy laza vagy.
2: Most esetleg.
0: Münchenben, a kertészetünkben is ti adjátok az erőt. Ez Roland üzenete volt. Nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon sokan dicséritek, hogy 2 órás immár a Rádió 1 Live Mix. Nagyon örülünk ennek. Hogy érezted magad, Andris?
1: Én nekem nagyon tetszett, nekem ez az első Live Mixben szereplésem már, mint 2 óra hosszában, úgyhogy tele volt energiával, nagyon jól éreztem magamat veled, és tényleg adod itt a, igen, és nagyon hangulatban telt ez a 2 óra hossza, és itt a TikTokon is, valamint üzenetben is nagyon sok energiát adtatok, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, ez biztos, hogy nagy lendületet ad a hét további részére, valamint segít kibírni ezt a nagyon meleget.
0: Még több Loving Amps a World Is My Radio Show-ban szombat este 9 órától, aztán fellépések még a héten.
1: Kecskemétre megyek szombaton, úgyhogy én rengeteg egy rádió, egy hallgatóval akarok lazáskodni, pacsizgatni, és úgy bulizgatni.
0: Király Andris, én is adok neked egy nagy pacsit, szuper volt a mai, high nagyon köszi.
1: High five, Geri.
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt, belépőket is nyerhettek jövő hétre a Dunapart Festre, kezdünk azonnal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

0: a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-házház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
9: Lada Racing Fest idén újra a Total Wagon kupáért. Lada találkozó és verseny júni 27-28-án Visontán a Black Star Ringen. LadaRacingFest.hu.
10: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: Miért hallgatják egyre

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsór Jerika. Durván elszíneződött a színba. Az elsődleges vizsgálatok szerint a Tatár utcai kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó víz okozta a természetellenes narancssárga árnyalatot. Az anyag az emberi egészségre nem jelent veszélyt. Erdei próbatételre hívják a túrázókat a hétvégén Bükkszentkeresztre. A Zöld Sportok Klubja szervezésében a bükki füves ember Szabó György tiszteletére lehet majd gyalogolni, kocogni és futni. Egy 30 és egy 15 kilométeres távot jelöltek ki. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója. A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, 33-38 fok között alakul a hőmérséklet. Továbbra sem jön enyhülés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió Egy. Indul a Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: a Dunaport Festre Ráckevére. Két játékunk is lesz ebben az órában. Halló, halló!
1: Matyi vagyok. Barátnőmnek szeretnék egy számot küldeni.
0: Hello Matyi, és kitől jöjjön ez a dal?
1: Metzger Vikitől.
0: Metzger Vikitől, nagyon jó. Ő lesz ugye az egyik vendég Balázsék hajózásán majd holnap reggel a BSV-vel együtt. Hogy hívják a párodat?
1: Lilla. Nagyon szeretem, és most elég sokat dolgozok, de kitartást kívánok neki.
0: Lesz nyaralás idén?
1: Lesz nyaralás, igen. Majd augusztusban. A mezőgazdasággal foglalkozunk, aztán most még csak a munka, de augusztusban majd elfogy. Vagy hát kevesebb lesz.
0: Jól van, addig pedig kitartás. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Élményekkel teli nyarat kívánok.
1: Köszönöm szépen.

0: műsort a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Kriszti vagyok. Rétől szeretnék kérni egy számot a nővéremnek.
0: Szia, Kriszti, a nővéredet hogy hívják?
1: Mónikának hívják. Éppen a konyhában van pizzásosunk. Kerti parti van nálunk.
0: Jaj, de jó! Kik vannak ott?
1: Nagyszülők, tesók, mindenki.
0: De szuper! Érezzétek jól magatokat! Na oda a kerti partiba játszom most nektek ezt a fantasztikus dalt Raytől. Jön a Where is my husband, és figyelem, ezzel együtt egy újabb játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk budizni jövő héten a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten Dunapart Fest Ráckevén a Rádió Egyel. Nagyon sokan szeretnétek ott lenni. Halló, halló!
1: Szia, Krista vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Hello, Krista, mióta próbálkozol?
1: Hú, két napja. Úgy közben hallgatom a rádiót, munkából hazafelé menet, és gondoltam, megpróbálom. Hát a tizedik leszek.
0: Nagyon jól tetted, hogy telefonáltál. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Krista, ez most sikerült, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Jó. Hogy örülök neki, végre. Úgy rám fél három hónapja, hogy vissza voltam.
0: Nem mondod. Na, akkor elviszünk egy jó kis fesztiválra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szuper, köszönöm, nagyon örülök, imádom a Dunapartot. Nemrég költöztem fel Budapestre, úgyhogy nagyon szeretek itt élni.
0: De szuper, ott lesz az összes Rádió Egy DJ a Rádió Egy stage-en. Jó szórakozást kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: Néhány perc múlva játszunk újra, hamarosan Accent jön és a Don't Leave. Ígérem, nem kell rá sokat várni, maradjatok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Kovács Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén még jobban rákapcsol a nyár. Pénteken 38 fok lesz, szombaton 40, vasárnap pedig meg lesz a 41. Hát kitartás mindenkinek!
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Tekla vagyok, a Faithless-től szeretnék kérni egy dalt.
0: Hello Tekla, na akkor hozom is az egyik legnagyobb ikonikus slágerüket, az Insomniát. Készült ehhez egy felújított változat, Bibi Rexa is közreműködik benne, új címet kapott, ez lett a New Religion. Kinek menjem?
2: Hát a kisfiamnak.
0: Hogy hívják őt, és mennyi idős?
2: Nem olyan kicsi, 18 éves, Zolinak.
0: Hát akkor határozottan nem kicsi már. Mit üzensz neki?
2: Hát azt szeretem, és várom haza.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok!
2: Köszönöm, viszont kívánom!
0: És ha bulizni szeretnétek ilyen zseniális zenékre, hát akkor gyertek velünk jövő héten a Dunapart Festre. Adok egy páros napi jegyet annak, aki innentől 10-ként telefonál. Játék indul, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és természetesen idén is elviszünk rengeteg Rádió Egy hallgatót minden jó buliba, minden menő nyári fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Hello, Viki, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát, elég rég, egy hónapja. A Rádió Egy szülinapon.
0: Annyira éreztem, hogy ezt fogod mondani. De drága vagy, az jó buli volt? Jól érezted magad?
1: Nagyon szuper volt. Csúcs szuper volt.
0: Na hát a Dunapart Festen is ott lesz jövő héten az összes Rádió Egy DJ.
1: Ó.
0: És már csak az a kérdés, hogy te is ott leszel-e?
1: Hát, örülnék neki nagyon.
0: Kérek egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Juhú, nagyon örülök, köszönöm szépen.
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: Kivel jössz bulizni?
1: Majd a párommal.
0: Nagyon helyes, ott találkozunk, érezzétek jól magatokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez a játék pedig természetesen holnap is megy egész nap itt a Rádió Egyen. Dua Lipa énekel, jön a Houdini.

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam diszkós hit, 9-től pedig egy csomó vadonatúj zene a World Is Mine Radio Show-ban Regán Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva várlak titeket vissza. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár. Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
4: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
5: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új K-Cube Smart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
6: Köszöntöm Önöket, Picsór Erika vagyok. Sokan választanak belföldi úti célt. Hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon. 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénz szállításra fordítják, mondta rádiónak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője. A borsodi mezőség továbbra is kedvelt helye a ragadozó madaraknak, derült ki a több száz madártani szakember felméréséből. A sólyom és a rétisas is keres fészkelő helyet magának Borsod a Bauer-Zemplén megyében. Az idén 17 fiatal kerecsen sólyom kapott műholdas nyomkövetőt. Bővült a mentési kapacitás Miskolcon. Új egység kezdte meg működését a Bagolyvár térségében. A fejlesztés célja, hogy gyorsabban és hatékonyabban érkezhessen segítség a sürgős esetekhez. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, 33-38 fok között alakul a hőmérséklet. Továbbra sem jön enyhülés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Disco! Disco! Disco!
2: DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Ladies and gentlemen, madame, herman, admesszi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, mert DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hangvai PG.
9: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és segítjük majd Hangvai PG-t abban, hogy titeket aztán rendes formába hozzon, 9 óráig még az éter.
10: Szavaztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntöm mindenkit, Hangvai nem mondja, hogy csütörtöket így 50-en túl, mert bármi történt ilyenkor már.
9: Pedig csütörtök van.
10: Igen, de hát a szüli napja után rögtön ivott ilyen narancsárga italokat, és jól érezte magát. Igen, én büszke voltam rá.
8: Igen, 6 és felett megittam, és jobban láttam a hetediket nem befejezni, viszont a mai adást be fogjuk fejezni, de most viszont elindulunk. Hypoton levezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen mindenkinek a diszkosítő idősorban.

0: Attilával.
1: Egyébként meg 6 és feletti távol a piából, amiről beszéltünk itt az előbbiekben. Én héttel voltam jó egyébként ezen a bizonyos diszkosít pizza partin, de semmi bajom nem volt nekem
0: sem. Mert te masszív alkoholista vagy.
1: Az túlzás, de bírom, tehát bírom. Ezt itt a mamainak is, hogy jó ez, most már a következő challenge az, hogy bírjad is. Tehát, hogy...
2: Abszolút, és nem tudom, hogy látod a poharat, tehát az 3 decis pohár volt.
1: Akkorában kell inni, úgy,
2: ja, hű, nagyon durva. És az Attila egyébként ugye mondta, hogy ez milyen adás, hogy milyen zenék szólnak. Na ez az adás, gyerekek, a diszkosít, ahol a világon először szólt Imár Angel dala, és még mindig hálás vagyok Grétinek, aki elintézte, hogy a szombati születésnapi bulimra megérkezzen Bernadett és Gyura, az egész Imár Angel produkció mondhatni. Életükben először följöttek a pultba, nagyon imádták az egészet, tehát ez egy ilyen premier volt most szombaton egyébként a pesti rakparton az Imár Angelnek. Mindkettőjüknek egy világsláger alkotói ott voltak a születésnapomon, sosem fogom elfelejteni, nagyon-nagyon jó élmény volt, és most na, hogy ez a dal jön, azaz az I'm Moving to the Sun itt a Rádió 1-en, a Diszkosít Rádiósokban, tessék megjegyezni, DJ Junior-tól, Bárján Attilától és tőlem, Hambai P.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinner diszkosít a Rádió 1-en, Amboy PG Mixel, itt van Bárányat és én DJ Junior is. Most szombaton kérem szépen, aki szeretne velem még bulikázni, bulizni, az érkezzen meg János Halmára, hiszen a Városi Napon éjfélkor fogok kezdeni.
1: Itt a diszkosítban most jönnek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között a Vilmosok, Bocsárdok, Letták, Maximok, Vilmák és Violetták, szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Molnár Anna. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Jut eszembe egyébként, ugye bár kedden kikerült a YouTube csatornám és a TikTok csatornám és az a videó, ahol Bernadett, azaz Imál Angel bejött hozzám a pultra születést, amit gondolom, tessék csekkolni. Most pedig egy olyan dal jön, amelyet játszottam ezen a bizonyos bulin. Jön a Planet Funk vadonatúj verziója a Chase the Sun-nak, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Disc

0: gyerekek, 27 éves a parti sorozat, és még mindig óriási az érdeklődés. Majdnem 3000-en vannak az eseményben, döbbenetes, és ez nem tartunk vissza, hogy senkinek a fejéhez. Egyszerűen jönnek, úgyhogy köszönjük szépen. Bocsánat, még annyit szeretnék mondani, szombaton Bonyarcos egyen játszom ott, ahol Diszkos itt Legends volt nemrég.
1: De figyelj, jól emlékszem, hogy ebben a születésnapon kapcsán egy csomó régi fényképet előszedtem, és ebből számomra az derült ki, hogy először Dark Endból a Home-ba volt.
0: Nem.
1: De.
0: Nem. Vagy a Home-ba.
1: De Home-ba.
0: Vagy a Home-ban volt, vagy pedig a Citadellában.
1: Mert nekem úgy volt elmentve a mappa, hogy első Dark and Blue. Volt ilyen füstölő szponzor, kék volt, minden, stb. Tehát nagyon durva kis buli volt.
2: Én onnantól nem követtem ezt a zenét, hogy ez a van benne, tehát túl lassú volt. Én onnantól nem tudom, hogy mi hol volt. A Home-ba én egyébként elektronikus zenére emlékszem, de másra nem
0: írtam. Hát mert mire odaértél addigra, ez
2: igen,
0: már
2: Igen.
0: És lemaradtam erről is. Ezt akartam mondani, lemaradtam itt a borra való. Ennyi.
2: Erről is, de 27-hez gratulálok minden esetre.
1: Mindenféleképpen menjünk tovább, jön a sebek mélyén. Az AI, Roberto Vin is, jó magam, Hambai Pidzsit a rád.

0: Én arra emlékszem, hogy 1999-ben, amikor volt ez 27 év, akkor a pacsába diszkoztam Ibizán, ha úgy játszottam.
1: Az is az én bajom, tudom végre! Mert minden ezt mondtad, hát te bajod!
2: Én nem tudom, egyébként a születésnapi rendezvényemet a hétvégén úgy kezdtem, hogy lejátszottam három nagyon régi dalt. Az első az volt, amelyet ugyebár DJ Simon oldalán játszottam, ez a Gem & Spoon Ride in the Night volt, aztán amit az Attilával az utolsó Halligari Skylight buli, már rég bezártunk és fölteltem egyébként a Diana King Shy Guys-t, és azt a dalt harmadiknak a sorban, amit a legtöbbet játszottam a Colosseumban, ez pedig az I Got Five On It volt, és utána elmondtam, hogy mindig a legújabbakat játszottam, attól függetlenül.

0: Az Rádiói Esti Sója a Diszkosít Rádió Show, július 2-án pedig a Diszkosít érkezik a Dunapart Fesztiválra az első napon. 3 órát fogunk játszani a Rádió 1 stage-en, hiszen a Rádió 1 is támogatja az eseményt. Előttünk, utánunk egyébként Rádió 1 DJ-k. Én abban bízom egyébként, hogy ha már te kezdesz, Attila, hogy szóval ezeket a rockokat most ne.
1: De hogy nem, úgy jött mint az a...
0: Öcsém ott volt egyébként, és mindig nézett ki rá tava, és mondta, nem tudom mi volt, Bon Jovi, vagy nem tudom mi volt. Nem. Öcsém ült, és értetlenül...
1: Nem, Robbie Williams egyébként.
0: Nem, de voltak még ilyen rockok.
1: Bon Jovi is.
0: Nem, volt, meg AC/DC volt.
1: Az lehet.
0: Ja, ilyenek voltak. Öcsém így ült, és így nem értette. Öcsém nem jön, felejtsd el a rockot. Viszont, ami senki ne felejtsen el, hogy jön egy vonatú verzió, úgyhogy a háttérben Roberto Vén, az éjjel és jó magam hambai PG Bob Sinclair darából. Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.
1: Pedig van új Genesis-en. Ú, de jó.

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger megdiszkosít, Radio Show, DJ Junior, Bárjátél és jómagam, Hanvai PG, búcsúzik ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy holnap este én pörgettem a lemezeket itt a rádió stúdiójában, a diszkosítben, utána pedig Dark and Blue, méghozzá a pesti rakparton Jovánnal, szombaton pedig Vonyarcvasegyen pörgetem a lemezeket, Bárány Attila voltam, várok mindenkit szeretettel Pesten vagy Balatonon, ahol tetszik, fussunk össze a hétvégén, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, minden eredeti valódi elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Han néven vagy Hun néven. Ezen kívül kérem szépen Facebook rajongói oldalot vannak a remixek, és az újakat már folyamatosan kéritek tőlem. Van olyan is, hogy a saját DJ Junior dalt, a Day by Day, de azt még nem tudom odaadni, mert nem jelent meg. És most szombaton kérem szépen egyrészt a rádió egyen mixelek itt majd a diszkosítben, utána viszont megyek János Halmára és a főtérre játszom majd egy helyi rendezvényen, a Városi Napon, úgyhogy ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a főtkereken szolgálok és zenélek, pénteken várok mindenkit csak szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén, és nem elfelejteni, hogy július hónapban lesz egy Guinness Record kísérletünk Balázs Attilával, aminek van egy jótékonyság része is. Tessék csekkolni az alapítványt, Levi apró csodái, a kisfiúnak fogunk gyűjteni Levinek, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Most pedig búcsúzunk ma estére, és jön a diszkosít saját dala, a Sorry, itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is lágerben, szavaz!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

Hajósz Balázsékkal, a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: pincoltok, jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
1: július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szemtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Virgis Mind Radio Show. Hello mindenkinek! Világbajnok zenékre számíthatok nálunk innentől a következő három órában, és elképesztő energiákra. Megérkezett Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a Virgis Mind Radio Show-ban.

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

0: Web Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön, hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tóth Szentály és Fischer pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Haszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ-s producer.
1: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer,

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Regál Ilja lemezjátszói mögött a leges, legfrissebb saját zenéid jön, zseni lett a videóklip.
1: És egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

Show és az Old School Flavor a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban a háromszoros év DJ-je győztes Regál Nili a lemezjátszói mögött, és hát vannak a pop történelemben olyan dalok, amire aztán nagyon-nagyon sokáig kellett várnia a közönségnek. Ez a most érkező pontosan ilyen, 2016-ban kezdett el dolgozni rajta közösen Martin Garrix és Ed Sheeran, és

0: Apple közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és mi

Igen, csak nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni. Nemrég léptek fel egyébként a fővárosban, a Budapest Parkban. Ez volt tőlük az Alive, Állok remixében a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Lady Gaga jön a Dead Dance-szel, aztán pedig a lemezjátszóknál Joe Jr.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapa.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Még most itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Joel Junior a lemezjátszói mögött, Jonas Blue, Edge of Desire, ebből jövőnképpen kifelé, miben megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, this is Samfeld, you're listening to the World Is Mine.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: játszottam a JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szavaztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendá és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: miért a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leg

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-szel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy éjszaka és hajnalban is, hát a rockpart Budapesten most egészen biztosan üres, ami viszont szépen lassan megtelik majd élettel, az a Szántód rév kikötő lesz, reggel 6 és 7 óra között beszállás és indul, a hajó, a fedélzeten pedig Sebestyén Balázs, Zsákóczi Feri, Ráskó Eszter, Gévai Júli, a BSV és Metzger Viki. A részletek ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n, hát például az is, hogy mi mindent lehet nyerni, egy csomó értékes nyeremény talál majd gazdára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak